voltak, indultak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

a vonatok megjöttek sorra. Néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a retteg.

és csak húzta, húzta, húzta magad után. Én meg hagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Uravidéki Magyar Rádió.

5 óra 34 perc, a pontos idő péntek van, és augusztus 14-e, tehát jó reggelt kívánok. Úgyhogy közeleg ismételten a hétvége, és ilyenkor pénteken mindig azt mondjuk, ugye, hogy nyakunkon a hétvége, és hát ez nagyjából így is van, de ugye itt van még előtte ez a pénteki nap, és egyébként, hogy a mai napon akkor mi és hogyan lesz, ezekről majd még akkor szólni fogunk. Minden esetre nézzük a reggeli csapatot, azt azért bemutatjuk, és hát a Király Tomi lesz a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, no, híreket pedig akkor majd Oradi Csuzsanna szerkeszti az önök számára. Úgyhogy jó reggelt, menjünk is tovább egy kis zenével, a legnagyobb hős érkezik, és itt van a Honey Beast.

Na még egyszer akkor, jó reggelt, 5 óra 42 perc, most már a pontos idő, és a Chevy Blues Band is itt volt velünk, Dolce Vita Blues című dalukkal. Na egyébként pedig ma, és a hétvégén is, az egy viszonylag kellemes hőmérsékletek lesznek, nem lesz ugye 38 fok, viszont meleg lesz, most például ilyen 30 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklet, de erről majd szólunk akkor részletesebben 6 órakor ugye az információknál. Viszont hamarosan majd napkelte is lesz, 9 perc múlva, ugyanis ma 5 óra 51 perckor van a napkelte, úgyhogy hamarosan már arra is lehet akkor számítani, hogy megpillantjuk a napot, egyébként pedig azért már eléggé világos van kint. No, napnyugta az 20 óra 5 perckor lesz majd. Nálunk pedig jön Gáspár Laci, aztán jövünk is vissza.

Na még egyszer akkor, jó reggelt. Egyébként pedig, hogy augusztus 14-e van, és mai naphoz azért néhány esemény fűződik. Többet majd azért említünk ottan 7 óra után, amikor ugye évforduló naptár lesz, viszont most megemlítjük ugye többek között csak azt, hogy ezen a napon adta meg magát Japán, és ugye véget ért a második világháború. Kisebb harcok egyébként még évekig folytak, de ugye hivatalosan akkor a mai napon történt az, hogy véget ért a második világháború 1945-ben, ugye, tehát 81 évvel ezelőtt. Na a másik ilyen esemény, ami pedig nem is esemény, hanem egy világnap, ez pedig nem más, mint a barlangászok világnapja 1952-től. És ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Lewis barlangász. Emlékére e napon tartják világnapjukat a barlangok kedvelői. Mi pedig megyünk már is tovább a The One című dallal, na utána pedig akkor névnapot köszöntünk.

Hamarosan 5 óra 51 perc lesz a pontos idő, péntek van, ugye augusztus 14-e, ahogy azt már említettük, és augusztus 14-e az Marcel névnap. És a latin Marcellus családnévből származik maga a Marcel név, ez pedig ugye a Marcus, tehát Márkus becézőjéből. Más elmélet szerint szintén latin eredetű, de jelentése Mars hadistenhez tartozó, neki szentelt. Minden esetre, kedves Marcelek, boldog névnapot! De azért van még néhány név, akik ma ünnepelhetnek. Ezek pedig a következők. Atanász, Atanázia, Menyhért, Özséb és Miksa. Úgyhogy mindenki, aki ma névnapot ünnepel, boldog névnapot, születésnaposoknak pedig akkor boldog születésnapot kívánunk. Tóth Verajön és a játszótér.

4,5 perc múlva pedig már 6 óra lesz. Na, 6 órakor pedig akkor várjuk Önöket információkkal, úgyhogy addig is akkor maradjanak velünk. Jó reggelt, és 6 órakor információk.

0: És akkor ugye még egyszer jó reggelt, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és jöjjenek az információk, 6 óra a pontos idő. És hát nézzük akkor, hogy mit mondanak a meteorológusok először is Szlovéniára. Hát azt, hogy derült, napos időjárásunk lesz. Némégis keleti irányú szélre továbbra is lehet számítani. Na, a hőmérséklet pedig ma nagyjából országszerte mindenütt olyan 30 fok körül alakul, kivéve a tengerpartot, ugye 35 fok is lehet. Muravidékre is egyébként derült égbolt várható, és 30 fokos csúcsérték. Na, holnap is folytatódik a többnyire derült napos időjárás. Némégis keleti irányú szél még mindig jelentkezhet. A reggeli hőmérséklet egyébként 10 és 16 fok közt alakul, amiközben a nap folyamán holnap 30-35 fok közt lesz a csúcsérték. Vasárnap is többnyire derült napos időjárás lehet számítani, és meleg lesz, hőség lesz ismételten. De viszont lesz némi kis délnyugati irányú szél. A hegyekben pedig, tehát ugye a magas hegyekben pedig zápor, illetve zivatar kialakulhat. Hétfőn változóan felhős időjárásunk lesz, és csapadékok is jelentkezhetnek, több helyütt záporra, zivatarra lehet majd számítani, és ezeknek a gyakorisága inkább ugye délután lesz majd jellemző, tehát délután lesz több. Viszont holnap hajnalban Muravidéken derült lesz az égbolt, 12 fokra számíthatunk, aztán délután derült égbolt mellett 32 fokig melegszik majd föl a levegő hőmérséklete. Egyébként pedig Szlovéniára, mára és holnapra is. Tenger melléken vörös riasztás van érvényben, másút pedig narancssárga riasztás. Egyrészt ugye a tűzveszély miatt, és elsősorban ugye a tűzveszély miatt több helyütt is, úgyhogy erre akkor még mindig figyeljünk oda továbbra is, tehát ugye szabadban ne nagyon rakjunk tüzet. És akkor nézzük a hőmérsékleteket. Most jelenleg Krány 16 fokos, Téglepkedericán 11 fok van, Ljubljanában 16 fokot mérnek, Maribor 13 fokos, Muraszombat 11, Ptuj, na onnan 10 fokot jelentenek, Celjében 11 fokot mérnek, Koper 28 fokos, Goricskon 18 fok van, Rendvára 12 fokot mérünk, Portoros pedig 22 fokos. Előrejelzés Magyarországra, nézzük, így hangzik. Ma túlnyomóan felhőtlen napos időre lehet számítani, csak keleten képződhet kevés komoly felhő. Csapadék kiszárt. A keleties irányú szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg. Legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul. Késő este általában 15-23 fok várható. Zala megye, derült égbolt 30 fok. Vas megye, derült égbolt 31 fok várható ma. Szombaton, vagyis holnap. Folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés komoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. A déli szél helyenként megélénkül, de a maximum 30 és 35 fok között alakul. Na, holnap hajnalban Zala és Vas megyében is azért friss lesz a reggel, mint ahogy Muravidéken is. Az égbolt derült lesz, Zalára 14, Vas megyére pedig 15 fok várható. Na aztán akkor délután Vas megye derült 33 fok, Zala megye kissé felhős, úgy szintén 33 fokra lehet számítani. Vasárnap többnyire derült napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, csapadék nem valószínű. Majd hétfőn északnyugat felől lassan megnövekszik a felhőzet, de Magyarország nagyobb részén még sok napsütés valószínű. A nap második felében északnyugat irányból növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye. Tehát úgy tűnik, hogy a derült napos időjárásra számíthatunk még ugye a hétvégén is, aztán akkor hétfőtől érkeznek majd felhők, és jönnek záporok, zivatarok. Egyébként a távolabbi kilátások akkor azt mutatják, hogy utána ismételten inkább majd ugye a napsütésé lesz a főszerep. Most viszont a hőmérsékleteké, mert azok így alakulnak. Békéscsabán 15 fok van, Budapest 18 fokos, Debrecen 16, Győr 12, Pécs 17, Sármelyek 13, Siófok 19, Szeged 15, Szolnok 17, Szombathelyen 11 fok van, Lenti 9, Keszthely 22, Nagykanizsa 16. Azért vannak ugye kisebb, nagyobb eltérések a hőmérsékletek közt. Mi pedig akkor nézzük meg még azt is, hogy mi történik az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Moravidéken jelenleg zökkenőmentes a forgalom, szerencsére nagyobb fennakadások nincsenek, tehát több helyet azért ilyen munkálatokkal találkozhatunk, mondjuk itt Lendván is, ugye a kerülőket pedig akkor táblák mutatják, de azért nagyobb torlódásokat, fennakadásokat ez nem okoz. Távolabbra tartóknak pedig akkor annyit elmondhatunk, hogy Domzsálenél, illetve az autópárnél Domzsálen irányából Ljubljana felé, ott ugye munkálatok folynak, ott van egy kisebb kis torlódás, egyébként nagyjából 2 perces késéssel kell számítani ezen a szakaszon. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk, valamint jó reggelt, ezek voltak az információk.

Na azért van egy információnk az autósok számára is, ez pedig az, hogy a rendőrség ma gyakrabban méri majd az autók sebességét, méghozzá a Muravidéki autópályán. Úgyhogy ott is akkor tartsák be, és ugye ne felejtsék el, hogy szinte mindenütt, ugye 110 a megengedett, nem 130 erre, akkor majd figyeljenek. 6 óra 14 perc a pontos idő, jó reggelt, Geszti Péterék jönnek, embertelen dal, hallgassuk is meg.

Na még egyszer akkor jó reggelt. És hát egy jó hír, ugye? Ugyanis Európa-bajnokság zajlik atlétikában is. És Christian Cseh Birminghamben megvédte az Európa-bajnoki címét, ugye, diszkdobásban, méghozzá úgy, hogy a harmadik sorozatban 72 métert és 51 centimétert dobott. Ez pedig az Európa-bajnokságok eddig legnagyobb dobása. Úgyhogy megvan az Európa-bajnoki cím neki, ez pedig természetesen csak gratulálni tudunk. Erre készült, megszerezte, szép teljesítmény. Bravo, Christian Cseh. Rózsa Magdi pedig jön is, na-na-na.

Na ugye, nem csak szlovén sport sikerek születtek, hanem magyar sport sikerek is. És hát Európa bajnok a magyar férfi gyorsváltó húszásban, ugye Kós Hubertel, Szabó Szebasztiánnal, Németh Nándorral és Milák Kristóffal, ez is csak gratulálni lehet. És hát volt még egy óriási Milák Kristóffal, ez is csak gratulálni lehet. És hát volt még egy óriási hajra, és Milák

Nazol, tehát a Heart of Stone és Dave Stewartot hallhattuk, ugye a Muravidéke Magyar Rádióban, hamarosan pedig akkor reggeli terepjárót hallhatunk benne, pedig két témával várjuk Önöket, úgyhogy számítunk is a figyelmükre.

0: Következik a reggeli terepjára, és ahogy említettük, két témával készültünk, úgyhogy hallgassuk is meg ezeket a témákat, kezdjük az elsővel. Az aszályos időjárás miatt a mezőgazdasági minisztérium meghosszabbítja a zöldítési programhoz tartozó másodvetésű és zöld trágyanövények kötelező talajtakarítás határidőjének a kezdetét. A határidőt 2026. augusztus 15-ről szeptember 1-jére tolták el. További részleteket Jobbágy Klárától hallanak.
1: A klímaváltozás, a szélsőséges időjárási körülmények és talajaink romló állapota új kihívások elé állítja a termelőket. Az aszályos időjárásnak ugyanis rendkívül erős talajromboló hatása van. Ezért fontos, hogy a nap égető erejétől talajainkat állandóan zöld növényzet takarja. A másodvetésű és zöld tránya növényeink használata olyan agroökológiai gyakorlat, amely egyszerre képes növelni a talaj biológiai aktivitását, javítja annak szerkezetét, és csökkenti az aszály okozta károkat, a gyomok terjedését, ami hozzájárul a következő kultúra sikeréhez. Nem csak hogy környezetkímélő, hanem gazdasági szempontból is előnyös eszköz, különösen, ha jól illeszkedik a vetésszerkezetbe. Ezen növények nagy részének ilyenkor kellene földbe kerülni, de az aszályos körülmények miatt kelésük kétséges, ezért a gazdák nem tudják tartani az ehhez kapcsolódó agrárkifizetési intézkedésekben szereplő határidőt. Az Agrárkamara kezdeményezésére a mezőgazdasági minisztérium az idei kedvezőtlen időjárási körülmények miatt kivételesen halasztotta el ezen intézkedésének a határidejét augusztus 15-ről szeptember 1-jére. A talajtakaróként vetett úgynevezett nem áttelelő növényeknek így október 15-éig kell majd jelen lenniük a földeken.
0: Augusztus 22-e és 26-a között rendezik meg Gornyaradgonán a 64. Nemzetközi Mezőgazdasági Élelmiszeripari Vásárt, ugye az Ágrát. Az idei rendezvény 5 napos lesz, vagyis rövidebb az eddigieknél, ugyanakkor a szervezők szerint tartalmilag még gazdagabb programmal várja a látogatókat. Részletek Cigán Szilviától.
2: A 2026-os Agra, amely augusztus 22-e és 26-a között kerül megrendezésre, a 70.800 négyzetméternyi kiállítási területen 36 országból 1690 kiállító és társkiállító mutatkozik be. Miben lesz más, milyen újdonságokat tartogat az idei vásár? Kérdeztük a Pomurszki CMRT végrehajtó igazgatójától. Boris Erjávec így nyilatkozott.
3: Az idei év újdonsága, hogy az agravásáron a vadászat és a horgászat is helyet kap. Újdonság a partnerország, Algéria is, ugyanis először fordul elő, hogy egy afrikai ország a vásár partnere. Ráadásul a legnagyobb afrikai országról van szó, amely komolyan vette ezt a lehetőséget, és több mint 30 vállalat képviselőjével érkezik a vásárra. Ez természetesen érdekes lehetőséget teremt a Szlovénia és Algéria közötti együttműködés kibontakoztatására. A kiállítók között is mindig vannak újak. Ők egyébként is mindig a legújabb gépekkel mutatkoznak be, sőt ezúttal premier bemutatókat is ígértek. Ennek értelmében a látogatók talán olyan gépeket és technológiákat is láthatnak, amelyeket majd csak a jövőben használnak a termelési folyamatokban. A szakmai tartalmak igazodnak a parasztasszonyok nemzetközi évéhez, tehát a parasztgazdaságokban tevékenykedő nők kerülnek előtérbe. Az éghajlatváltozás témakörében is érdekes események várhatók. És persze rengeteg szó esik a digitalizációról, arról, hogyan lehet leegyszerűsíteni a gazdálkodást, ami minden bizonnyal jót jelent.
0: Ázott át akkor a reggeli terepjáró, benne pedig ugye két témát hallhattunk ilyen rövidített kompakt verzióban, egyébként pedig teljes verzióban és teljes terjedelemben ugye meg lehet őket hallgatni a honlapunkon elever.si, és ugye tudják nem csak ezeket a terepjárókat, hanem más terepjárókat is, illetve más műsorokat is. Ugye mindenképp ajánljuk a figyelmükbe Moravidéki Magyar Rádiót is továbbra is, meg hát ugye akkor az interneten is, tehát a világhálón mmr.si. Jó reggelt, péntek van, augusztus 14-e.

Albert Riera ugye valamikor még a Madridnál is focizott, aztán pedig edzői karrierbe vágott, és többek közt ugye Szlovéniában az olimpiai csapatát vezette, bajnoki címig egyébként, aztán akkor átvette a Celje csapatát, szintén bajnoki címig jutott meg, ugye konferencia ligában is játszottak. Utána elment az Eintracht Frankfurtot, ott nem nagyon működött a kémia, és akkor ugye elbúcsúzott tőlük, most viszont akkor tőle érkezett a friss hír, hogy nem más, mint a Crvena Zvezda csapatát fogja majd vezetni Belgrádban, és 2 éves szerződést írtak alá, tehát ez is akkor egy ilyen friss hír most a foci világából. Nálunk pedig Lofti Beggiek jönnek, és a Honlap hajnalig.

Holnap hajnalig, tehát holnap hajnalig egyébként nem kell várni, mert hamarosan, tehát kevesebb mint 7 perc múlva már 7 óra lesz. 7 órakor pedig akkor jönnek ugye a friss hírek, Olati Zsuzsannától, ő szerkeszti a híreket ma délelőtt. Egyébként pedig következő órában akkor várjuk Önöket, mert lesznek majd információk, de még előtte ugye fellapozzuk az évforduló naptárat is. Úgyhogy jó rádiózás továbbra is, meg jó reggelt mindenkinek!

hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem, a vásárok otthona. Bogrács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Misa Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

Hidak, ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Muravidéki Vágta idén 10. alkalommal hozta össze a lovasport és a hagyományok kedvelőit. A bor és a perec ünnepe Dobronakon. Előreláthatólag augusztus 20-ára fejeződik be a Lendva központjában már több hete zajló útfelújítás. Hogyan viselik a gólyák a szélsőséges nyári hőséget? A Farkas Barkas és Róka Koma című báb előadás szórakoztatta a legkisebbeket a lendvai nyári bábkikötőn. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Az Aszályra és a Száva folyó alacsony vízállására való tekintettel a kormány további egy héttel meghosszabbította az energiaellátás alacsonyabb kockázati szintjét. Továbbra is elrendeli, hogy a Körskói atomerőmű legalább azon a minimális teljesítményen működjön, amely a Száva hőmérsékletét és vízhozamát figyelembe véve még lehetővé teszi a biztonságos és megbízható működést. Szlovéniában augusztus 15-én tartják Nagy Boldogasszony ünnepét, amely hivatalos állami és egyben munkaszüneti nap is. Ezen a napon zárva tartanak a hivatalok és a nagyobb üzletek. Már elkezdődtek a Duna vízszintjének emelését célzó munkálatok a Paksi atomerőmű hűtővíz csatornája alatt, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök csütörtök délután Budapesten a Paksi helyzetről szóló kormányzati tájékoztatón. Elmondta, hogy 6 milliárd forintot különítettek el a munkákra, amelyet a honvédség is segíti, eszközökkel és szakemberekkel. Beszélt arról is, hogy hiányolja a NER oligarcháinak felajánlásait, miközben az osztrák Strabag ingyenesen ajánlott fel technológiát, szállítást és alapanyagot. A Duna közben folyamatosan apad, péntek reggel mínusz 121 cm-es vízállást vártak a szakemberek, és valamikor vasárnap vagy hétfőn érheti el a mínusz 132 cm-es szintet. Ez az a szint, amikor a jelenleg üzemelő két turbinából egyet ismét le kellene állítani. Vizsgálatot indítottak Hollandiában egy robbanás miatt Rotterdam kikötőjében, amely augusztus 13-án egy halálos áldozatot és több sérültet követelt. A detonáció az Europort ipari olajlétesítményében történt. A rendőrség közlése szerint több sérültet kórházba szállítottak, miközben helyszínelő szakértőket és a holland munkaügyi felügyelet embereit is a helyszínre vezényelték. Dan Valkenburg rendőrségi szóvivő közölte, hogy a nyomozók minden lehetséges okot vizsgálnak. Irán fegyveres erői csütörtökön hazugságnak minősítették Donald Trump amerikai elnök azon kijelentéseit, amelyek szerint az Egyesült Államok ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi szorost, és közölték, hogy a stratégiai jelentőségű vízi útvonal teljes mértékben iráni ellenőrzés alatt áll. Irán a február 28-án kirobbant háború óta tartja ellenőrzése alatt Hormuzt, a létfontosságú energiakorridort. Az ország előírja, hogy a hajók csak engedéllyel és áthaladási díj megfizetése után használhatják a vízi útvonalat. Sport. Krisztián Cseh diszkoszvető megvédte Európa-bajnoki címét Birminghamben. A harmadik sorozatban 72 méter 51 centiméterrel új Európa-rekordot állított fel. A hármas ugrás döntőjében Néa Filipics a tizedik helyen végzett.
2: Időjárás.
1: Jobbára derült, szép napos időben lesz ma részünk, az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet, az Adrián mentén 35 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés: augusztus 15-én szombaton egyházi ünnep, munkaszüneti nap lesz Szlovéniában, ezért 8 és 22 óra között kamionstopp lesz hatályban az országban.
0: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en, középhullámon az 558-as kHz-en.

kapcsolom magam, bámulok a semmibe, így minden rendben van, míg vesztegel a pillanat, ideben csak pörögök.

Na, lapozzunk bele akkor az évforduló naptárba, és nézzük, hogy milyen események fűzhetők a mai dátumhoz, ami pedig ugye nem más, mint augusztus 14-e. És augusztus 14-e egyébként az év 226. napja, úgyhogy 139 nap maradt még ebből az évből. És akkor néhány esemény, ami akkor ez a dátumhoz fűzhető. Kettőt már ugye hajnalban is említettünk, és hát az egyik az az, hogy Japán megadta magát, és ugye ezzel véget ért a második világháború. Kisebb harcok még évekig folytak, de nagyjából akkor itt lezárult, ugye 81 évvel ezelőtt 1945-ben. És a barlangászok világnapja is van, ezt is már említettük, ugyanis 74 évvel ezelőtt 1952-ben ezen a napon hunyt el balesetben Marcel Lubens barlangász, és az ő emlékére e napon tartják ugye világnapjukat a barlangok kedvelői. De ezen a napon született Peter Köke van Alst, német alföldi építész szobrász, Ödrik Károly udvari festője, az idősebb Peter bürgermester és apósa. No, 1502-ben született tehát. Laetitia London, angol költő regényírónak a szenvedélyes szerelemről 224 éve született. És ezen a napon született Clark Ádám skót mérnök, a Lánchíd építés vezetője, a budai váralagot tervezője, és ugye egy tér is van róla elnevezve Budapesten. Clark Ádám 215 éve született. John Galsworthy, Nobel-díjas angol író, 159 éve született. 126 éve pedig véget ért a boxerlázadás Kínában, aminek ugye a célja az volt, hogy megtisztítsa Kínát az idegenektől. Ez 1900-ban történt. René Goscinny, francia képregényíró és humorista, aki az Asterix és Lucky Luke figurákat alkotta, kerek 100 évvel ezelőtt született 1926-ban. Közvetették a Roosevelt amerikai elnök és Churchill angol miniszter által aláért Atlanti chartát 85 évvel ezelőtt, 1941-ben, ez is ugye akkor második világháborús esemény. Steve Martin, amerikai színész, író, 81 éve született. Daniel Steele, amerikai regényíró, 79 éve született. 77 éve pedig Budapesten megnyitották a második világifjúsági találkozót 1949-ben. Megszületett Melis László Erkel Ferenc díjas hegedűművész, zeneszerző, 73 évvel ezelőtt. Bertolt Brecht, német író, színházi rendező, pedig 70 évvel ezelőtt hunyt el. Például a Kurázsi mama és gyermekei, ugye ez az ő nevéhez fűződik. Jávor Pál színész pedig Budapesten hunyt el ezen a dátumon 1959-ben, augusztus 14-én, vagyis 67 évvel ezelőtt. Halle Berry, amerikai színésznő, modell és szépségkirálynő egyben, ugye, Oscar-díjas színésznő is. 60 éve született, 1966-ban. Nem is olyan rég megjelent ugye a Netflixen egy film tőle, aminek egy részét Szlovéniában, Piránban forgatták. Ez csak így érdekességként. 51 éve pedig Piránban forgatták. Ez csak így érdekességként. 51 éve pedig bemutatták a The Rocky Horror Picture Show

Mary J. Blige és a U2 volt tehát ez. No, ezen a napon megszületett Mila Kunis, ukrán amerikai színésznő, 43 évvel ezelőtt. 368-szél pedig megalakult a Rajnai Szövetség Mainz, Köln és Trier választó fejedelmei vezetésével. Frank Oppenheimer részecske fizikus, tavaly moziban is láthattunk róla egy filmet, 114 éve született 1912-ben. A 10. újkori nyári olimpia, amit Los Angelesben rendeztek, 1932-ben fejeződött be. És akkor a mai nap kapcsán még megemlíthetjük azt, hogy 1974-ben megszületett Anna Matronik. Anna Matronik pedig a Scissor Sisters együttesnek volt a tagja, úgyhogy akkor ők jönnek, most tőlük az I Don't Feel Like Dancing című dalat halljuk, aztán jövünk majd információkkal.

0: időjárás.
1: Na ez volt, tehát akkor a Scissor Sisters és Anna Maltronik az együttes tagja, aki ma születésnapot ünnepel. Mi pedig akkor most megyünk tovább információkkal, és hát nézzük is, hogy milyen lesz az időjárásunk. Ma egyébként derült napos időjárásra számíthatunk Szlovéniában. Némi kis keleti irányú szél továbbra is lesz. A hőmérséklet ország szerte nagyjából 30 fok körül alakul, tengermelléken ott 35 fokra is lehet számítani. Holnap is túlnyomóan derült napos időjárásunk lesz. Keleti irányú szél továbbra is jelen lehet. Reggeli hőmérséklet viszonylag friss lesz, 10 és 16 fok közt alakul majd. A nap folyamán pedig 30-35 fok közt lesz a csúcsérték. Egyébként pedig Muravidékre már a derült égbolt várható, és 30 fokos csúcsérték az előrejelzés szerint. Egyébként pedig még annyit tegyünk azért hozzá, hogy mára és holnapra is tengermellékre vörös riasztás, miközben az ország több részére narancssárga riasztás van érvényben, elsősorban ugye a tűzveszély miatt, úgyhogy kint a szabadban akkor mellőzzük inkább a tűzgyújtást, mert azért veszély áll fönt továbbra is. Vasárnap úgy néz ki, hogy többnyire derült napos időjárásunk lesz és meleg lesz. Némi kis délnyugati irányú szél is lesz majd. Azonban vasárnap már a magas hegyekben, na ott záporok, zivatarok kialakulhatnak. Hétfőn pedig országszerte már változóan felhős időjárásunk lesz, és egyre több helyen jelentkeznek majd csapadékok, akár zivatarok is kialakulhatnak. Egyébként ezeknek a sűrűsége, tehát a zivatarok kialakulásának sűrűsége inkább délután lesz majd jellemző. Holnap hajnalban egyébként itt, csak kicsit visszatérve még akkor Muravidékre, tehát itt derült égbolt, 12 fokra lehet majd számítani, aztán a délután derült égbolt mellett 32 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. A jelenlegi hőmérsékletek pedig akkor most ekképp alakulnak. Krány 16 fokos, Triglav-Kedericán 12 fok van, Ljubljanában 17 fokot mérnek, Maribor 15 fokos, Muraszombat úgy szintén 15, Ptuj jelenleg 14, Celjéből 12 fokot jelentenek. Kopperben már most 27 fokot mérnek, Goricskon 18 fok van, Lendván 13 fokot mérünk, és Portoros jelenleg 25 fokos. Tegyünk akkor meg azt is, hogy mit mondanak a magyar meteorológusok Magyarországra. Ma a túlnyomóan felhőtlen, napos időre lehet számítani, csak keleten képződhet kevés komoly felhő. Csapadék kizárt. Keleties irányú szél csak az Észak-Alföld térségében élénkülhet meg. Legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 30 és 33 fok között alakul. Késő este általában 15-23 fok várható. Zala megye derült 30 fok. Vas megye derült 31 fok várható. Szombaton, azaz holnap. Folytatódik a nagyrészt felhőtlen száraz idő, kevés gomoly felhő a délkeleti-keleti ország részben képződhet. Déli szél helyenként megélénkül. A maximum 30 és 35 fok között alakul. Na holnap hajnalban Zala és Vas megye fölött is derült lesz az égbolt, Zalára 14, Vas megyére 15 fok várható. Délután pedig Vas megye derült 33 fok, Zala megye kisé felhős lesz az égbolt. Úgy szintén 33 fokra lehet számítani. Vasárnap többnyire derült, napos idő várható, az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet, csapadék nem valószínű, tehát ez ugye vasárnapra vonatkozik. Hétfőre viszont északnyugat felől lassan megnövekszik a felhőzet, de Magyarország nagyobb részén még sok napsütés valószínű. A nap második felében északnyugat irányában növekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye. Tehát ugyanúgy, mint Muravidéken, úgy Magyarországon is akkor hétfőn, elsősorban inkább délután már várhatók csapadékok, záporok, zivatarok is. Nézzük meg akkor a hőmérsékleteket is. Békés Csabán 16 fok van, Budapest 19, Debrecen 18 fokos, Győr 14, Pécs 19, Sárvellék 15, Siófok 18, Szeged 19, Szolnok 18, Szombathely 15, Lenti 12, Keszthely 22, Nagykanizsa 19. Elég érdekesen alakulnak ezek a hőmérsékletek. Na nézzük meg akkor azt is, hogy az utakon vajon mi a helyzet.
0: Közlekedési hírek.
1: Uravidéken továbbra is zökkenőmentes a forgalom, komolyabb fennakadásról szerencsére nincs, vannak ugye munkálatok, azokkal találkozunk szinte napi rendszerességgel, ugye itt Lendván is, de kerülőtáblák vannak, és a forgalom folyamatos, tehát fennakadás ebből nem keletkezett. Távolabbra tartóknak is elmondhatjuk, hogy viszonylag folyamatos a forgalom ország szerte, nagyobb fennakadások nincsenek, egy kivétel van ugye Ljubljana előtt, Domžale és Ljubljana közt, ott azon a szakaszon az autópályán munkálatok folynak, ott torlódás alakult ki már ugye a hajnali órákban is, és ott azért akadozik a forgalom. Nagyjából egy kilométeres kocsisor torlódott most jelenleg össze, de ott sem kell azért 4-5 percnél nagyobb késéssel számolni, legalábbis az Útinform jelenlegi információi szerint. Visszatérve még Muravidékre, azért azt mondjuk el, hogy a rendőrség ma előre bejelentett sebességellenőrzést a Muravidéki autópályán végez. Úgyhogy mindenkinek szerencsés utat, balesetmentes közlekedést kívánunk. Ezek voltak az információk.
0: MMR.

Felhívjuk a figyelmüket két programváltozásra, ami majd lesz itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Az egyik a holnapi napot érinti, hiszen ugye holnap augusztus 15-e, és ilyenkor ugye ünnep van Szlovéniában, meg persze ilyenkor ünnepi Szent Mise is van. Méghozzá Turnisséről mindig is van ugye magyar nyelvű Szent Mise is, ami holnap is lesz, és ezt közvetíteni fogjuk, tehát 8 és 9 óra közt holnap akkor a műsorban Szent Misét hallhatnak majd. Na, jövő héten pedig augusztus 19-én szerdán lesz a központi ünnepség, méghozzá ugye a Magyar Államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe. És természetesen ezt is majd akkor közvetíteni fogjuk a Muravidéki Magyar Rádióban, méghozzá 18 órától. És ugye 18 órakor ünnepi Szent Mise lesz a Szent Katalin plébánia templomban, majd régi imák, új hangok, rövid utazás a magyar kóruszene világában, Kodálytól napjainkig a cappella Queenless Sciences Pécs ünnepi hangversenye lesz majd. Ezt is akkor majd hallhatják itt a Muravidéki Magyar Rádióban. Most viszont kit hallhatunk? Radics Gigit, és akkor vele most elfogyasztunk így reggel egy kávét.

Ahogy említettük az információkban, hogy magasra a tűzveszély, és hát ugye ez vonatkozik Horvátországra is, és hát ott pedig már ki is törtek tüzek, és pusztító tűz érte el a horvátországi Omis városát. Legalább 19-en megsérültek. A lángok csütörtök este, tehát tegnap este 9 óra körül csaptak fel a Lóka-Rogoznica térségében, de az erős borra miatt gyorsan tovább terjedtek Omis irányába, és már a város központját is elérték. Tűzben házak, autók és csónakok égtek ki, keletkezett anyagi kár várhatóan hatalmas lesz. Omis jelentős részén nincs áram. Tűzoltók többek között a házak tetejét locsolják, hogy megakadályozzák a lángok további terjedését. Az oltásban Horvátország több részéről érkeztek egységek, valamint 4 tűzoltó repülőgép is részt vesz magában az oltásban. A beszámolók szerint legalább 19 ember megsérült, közülük többen súlyosan, egy égési sérültet kórházba szállítottak. Több száz helyi lakost és turistát evakuáltak. Az omisi befogadó központ megtelt, ezért az evakuáltak egy részét Split és Makarska felé irányítják. A menekülők miatt a környék útjain hatalmas torlódások alakultak ki. Az erőfőutat Stanicsi és Medici között lezárták, az úton több gépkocsi is kiégett. Tüzet egyelőre nem sikerült ellenőrzés alá vonni, az oltást az erős szél jelentősen nehezíti. Közben a Meljasec felszigeten is újabb tűz ütött ki, ahol szintén súlyosnak ítélik a helyzetet, ezért 2 Canadair tűzoltó repülőgépet vezényeltek a térségbe. Tehát Horvátországban a szárazság és most ugye a korábbiból fakadóan a tüzek óriási gondot okoznak. Hát Omis eléggé kedvelt nyaralóhely, reméljük, hogy nem lesz több sérültés, akik sérültek, hogy gyorsan átfészelik majd a gondokat, és persze elsősorban, hogy sikerül majd minél hamarabb megfékezni a lángokat. Várj, míg fel kell majd a nap, ez pedig a Popper dala lesz most.

hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem, a vásárok otthona.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Augusztus 16-án vasárnap este 8 órakor a Poljana rendezvényközpontban kerül sor a Muravidék anyaországhoz csatolásának, valamint a muravidéki szlovének anyanemzetükkel való egyesülésének megünneplésére. A központi esemény főszervezője, Velika Poljana önkormányzata a protokolláris eseménynél szélesebb körűvé szeretné tenni az ünnepet, nyilatkozta a sajtónak Damian Jaklin polgármester. Szlovéniában augusztus 15-én tartják Nagy Boldogasszony ünnepét, amely hivatalos állami és egyben munkaszüneti nap. Ezen a napon zárva tartanak majd a hivatalok és a nagyobb üzletek is. A kitört Etna túlszul ejtette a turistákat Szicíliában, ugyanis a vulkáni hamu miatt lezárták a katániai repteret. Sok járatot töröltek, vagy jobb esetben átirányítottak. Rengeteg turista szállás nélkül maradt a szigetországban. Még a nagykövetségek sem tudnak érdemben segíteni a külföldieken. Magyarok elmondása szerint arra sincs lehetőség, hogy járművet béreljenek, vagy vonattal hagyják el a térséget, írja az ATV.hu. A gondot az Etna állandó aktivitása okozza, ugyanis a vulkánból kiáramló hamu miatt többször is korlátozni kellett a helyi repülőtér forgalmát. A lengyel hatóságok az amerikai biztonsági szolgálatokkal együttműködve elfogtak egy orosz állampolgárt, aki a gyanú szerint az orosz titkosszolgálatok megbízásából egy amerikai-ukrán kettős állampolgár meggyilkolására készült Varsóban. A hírt Donald Tusk lengyel kormányfő jelentette be egy csütörtöki sajtótájékoztatón. Hasonló orosz állami szervekhez köthető gyilkosságokra Európában már volt példa. A legismertebb esetek közé tartozik Sergej Skripal és lánya megmérgezése az angliai Salisburyben, vagy egy csecsen emigráns meggyilkolása Berlinben, amiért a német bíróság jogerősen állapította meg az orosz állami felelősséget. 97 éves korában elhunyt Chu Jung-chi, Kína 1998 és 2003 közötti miniszterelnöke, aki fájdalmas gazdasági reformjaival és az ország 2001-es csatlakozásával a kereskedelmi világszervezethez meghatározó szerepet játszott abban, hogy Kína globális gazdasági hatalommá vált. A volt kormányfő az állami hírügynökség közlése szerint szerda reggel betegség következtében halt meg Pekingben. Sport. A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a Górnik Zabrze otthonában az Európa Liga selejtező harmadik fordulójának visszavágóján, így 2-1-es összesítéssel tovább jutott az EL rájátszásába, és zsinórban 8-szor jutott főtáblára a nemzetközi kupában. Az Európa Liga főtáblájáért folytatott küzdelmekben a Mohamed Salah is soraiban tartó, tudó Trabzonspor lesz a következő ellenfél, a lengyelek pedig a konferencia ligában a Monaco ellen javíthatnak.
2: Időjárás.
1: Jobbára derült, szép napos időben lesz ma részünk. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 35 fok várható.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés, az osztrák oldalon történt baleset miatt mindkét irányban lezárták a karavánkák alagútját. Augusztus 15-én szombaton egyházi ünnep, munkaszüneti nap lesz Szlovéniában, ezért 8 és 22 óra között nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik az országútjain.
3: Ilyen.

8-20 perc, pontosan, és ugye a csónakok voltak, ezek Kovaszki meg a Vega, vagyis hát ugye a 7 zene számát hallhattuk a Muravidéki Magyar Rádióban, holnap délelőtt pedig ugye számítunk majd az önök szavazataira, mert holnap délelőtt kiválasztjuk majd az új 7 zene számát, de addig ugye Kovaszkék azok, akik viszik ezt a címet és a prímet. Mi pedig megyünk tovább, a Starman érkezik, David Bowie-tól, aztán jövünk is vissza.

Na, friss hírek, illetve adatok érkeztek Horvátországból. Ugye az Omis környékén zajló tűzesetről van szó, amiről már szóltunk az előző órában is. Többen is azt meg, hát ilyen még Horvátországban azért nem volt. Tehát ugye szinte már Omis központját is elérte a tűz, és hát számos turistát is ki kellett menekíteni, hiszen Omis egy nagyon közkedvelt nyaralóhely. No, és a friss adatok szerint a Spliti központban, vagyis a Spliti kórházban 36 embert kellett ellátni különböző sérülésekkel, 14-et ott is tartottak a kórházban, és a legfrissebb adatok szerint 7 vannak közülük, akik még az életükért küzdenek. Hát reméljük azért, hogy a végén jól fog végződni, és majd sikerül megfékezni ezt a tüzet, ami ugye tegnap tört ki, és azóta pusztít Omisban és Omis környékén is. Hát reméljük, hogy azért majd a szél is egy kicsit situl, hogy akkor ez is majd segít a tűzoltóknak. Mi pedig menjünk tovább most Demjén Rózsival, megjön majd a TNT is.

2026 sem hoz történelmi őszt a magyar labdarúgó csapatok európai kupa szereplésében. A bajnok Eto FC Győr ugyanis csak 1-1-es döntetlenre végzett a Rig elleni konferencialiga selejtező visszavágon, ezzel pedig már a playoff kör előtt elbukott a harmadik számú UEFA sorozatban, tehát számukra akkor így befejeződött, ugye. Egyébként 2-1-es összesítéssel akkor így a Riga jutott tovább. Úgyhogy a Győr biztos, hogy nem lesz ott Európában. Viszont biztos, hogy ott lesz Európában a Fradi, tehát a Ferencváros. Ugyanis ők 1-1-es döntetlent játszottak a Górnik Zaberze otthonában az Európa Liga selejtező harmadik fordulának visszavágóján. Így pedig 2-1-es összesítéssel tovább jutott az EL rájátszásba, és zsinorban 8-6-szor jutott főtáblára. És a Konferencia Liga liga szakasza már biztos a nemzetközi kupában. Na, az Európa Liga főtáblát a Trabzonspor keresztül vezet majd az út, tehát ha a Fradi túllép a Trabzonsporon, akkor az Európa Ligában fognak játszani, ha nem, akkor Konferencia Liga lesz belőle, és akkor azért egy magyar csapat ott lesz. Na, jövő héten egyébként majd a Celje is megkezdi akkor az utolsó kört. Ők ugye a Bajnokok Ligájáért fognak majd játszani. Szlován Bratislava lesz az ellenfél, és a Celje, ha rajtuk túllép, akkor ugye a Bajnokok Ligája főtábláján lesznek. Ha nem, akkor pedig Európa Liga, tehát számokra is már biztosított az európai ősz. És hogy hol? Bajnokok Ligája, vagy Európa Liga, Fradinál pedig Európa Liga, vagy pedig Konferencia Liga. Az ki fog derülni, jövő héten lesznek ugye az első meccsek, utána héten pedig akkor majd jönnek a visszavágók. Mi pedig zenével megyünk tovább, Zsédával, meg itt lesz Honey Beast Daniel Fivel.

Említettük, hogy egy Párizsban az USA Európa bajnokságon Milák Kristóf 100 pillangon szerzett aranyérmet, majd nem sokkal később egy elképesztő Milák hajrával a férfi 4x100-as gyorsváltó is Európa bajnok lett. Mi lenne, ha még edzenék is? Ez volt Milák Kristóf reakció az USA Európa bajnokság csütörtök esti programja után, ahol először ugye 100 pillangon új Európa csúccsal, Caleb Dressel világcsúcsától mindössze 300-addal elmaradva lett aranyérmes. Majd a nap zárásaként a férfi 4x100-as gyorsváltót is aranyéremre vezette. Kós Hubert, Szabó Szebasztián és Németh Nándor után a váltó második volt. Milák ezután repesztette egy 46,29-es 100 métert, ami az egész világon nagyon ritka, mondhatni űridő. Ez még egy másodperccel jobb volt Némethnél is. Úgyhogy még egyszer akkor le a kalappal, és hát ugye Milák Kristóf kicsit ilyen lazábban vette ezt a nyilatkozatot. Egyébként az M4-nek adott interjút, bár a váltó utolsó ember először nem állt a társai mellé az interjú elején, a riporternek akkor mégis sikerült valahogy szóra bírnia. Onnantól kapcsolódtam be fejembe a váltóba, hogy láttam Nándit visszafele úszni, hatalmasan hajrázott, ami nagyon feldobott. Mondtam is neki, hogy büszke vagyok rá. Kicsit aggódtam, hogy korábban indultam a kelleténél, de szerencsére nem ugrottam ki. Reméltem, hogy 45 vége lesz az időm, de 46-29-nek is nagyon örülni kell. Annak örültem a legjobban, hogy jobban magamnál tudtam maradni az utolsó 25 méteren, mint az egyéni 100 gyorson. Bevallom, egy kicsit meglepődtem, hogy a végén le tudtam hajrázni az orosz 20-t, nyilatkozta Milák, aki a 100 pillangó kapcsán elmondta, nincs benne rossz érzés, hogy világcsúcs nem lett, főleg egy ilyen felkészülés után. No hát akkor még egyszer ugye le a kalappal az aranyérmek előtt és a fiúk előtt. Daniel Figergő és az utazók jönnek. Jön a Násztánc.

Budapest Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovéniának 62 diplomáciai és konzuli képviselete van külföldön, ahol valamivel több mint 240 diplomata dolgozik. A külügyminisztérium közleménye szerint az év végéig 13 új képviseletvezető lép szolgálatba. Jelenleg 5 pályázati felhívás van nyitva képviseletvezetői pozíciókra, ősszel pedig újabb pályázatot írnak ki a 2027-ben hivatalba lépő nagyköveti posztokra. Ma jár le a határidő, ameddig a fegyvertartási engedélyek tulajdonosainak összhangba kell hozniuk fegyverkategóriáikat a 2021-ben hatályba lépett fegyvertartási törvény módosított rendelkezéseivel. Amennyiben ezt elmulasztják, pénzbírsággal sújthatók. Szlovéniában augusztus 15-én tartják Nagy Boldogasszony ünnepét, amely hivatalos állami és egyben munkaszüneti nap. Ezen a napon zárva tartanak a hivatalok és a nagyobb üzletek is. Több tucat horvát tűzoltó küzdött csütörtökről péntekre virradó éjszaka egy heves erdőtűz ellen a Split melletti Lokva-Rogoznicán, amely lakóépületekre is átterjedt. Több száz lakost és turistát kellett kimenekíteni. A széllökések által tovább táplált tűz először egy fenyőerdőt és az aljnövényzetet pusztította el, majd gyorsan átterjedt Lokva-Rogoznica házaira. A település a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre délkeletre fekszik, és közigazgatásilag Omis városához tartozik. A mentési munkálatok során egy férfi megsérült, őt kórházba szállították. Orbán Anita közösségi oldalán reagált a Horvátországban kialakult helyzetre. A magyar külügyminiszter folyamatosan figyelemmel kíséri a tűzhelyzetet. A tárca vezető hozzátette, hogy a konzuli szolgálat folyamatosan kapcsolatban van az érintett magyarokkal és a helyi hatóságokkal. A tárcavezető arra kérte a térségben tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait, és szükség esetén haladéktalanul forduljanak a konzuli szolgálathoz, amelynek a telefonszáma a következő: plusz 36 80 36 80 36. Egy orosz sugárhajtású Shahed drón csapódott az Odessa és Dnipro között közlekedő személyvonat mozdonyába csütörtök reggel, aminek következtében életét vesztette a mozdonyvezető és segédje, közölte az Ukrán Vasúttársaság. A drónt egy megfigyelő egység észlelte és utasította a vonatot, hogy álljon meg egy állomás közelében, de a drón hirtelen manővere miatt a személyzetnek a megállás után már nem maradt elég ideje a vonat elhagyására. Mind a 340 utast biztonságban kimenekítették és 21 autóbusszal Odesszába szállították. Volodymyr Zelenszky elnök szerint a támadás irányítója nem mondhatja, hogy nem tudta, a vonat civileket szállított, és ismét a légvédelem megerősítését sürgette. Az orosz erők az éjjel 133 drónt indítottak Ukrajna ellen, ezek közül 111-et lelőttek, közölte a légierő, miközben más támadások az ország más részein további 6 embert sebesítettek meg. Sport. Csütörtök este a Konferencia Liga harmadik selejtező körének második mérkőzésén az Eto FC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a lett Riga FC-vel, így a magyar bajnoki címvédő 2-1-es összesítéssel kiesett a párharcból.
2: Időjárás.
1: Ma jobbára derült, szép napos időben lesz részünk, az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet, az Adria mentén 35 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresné Tünde vagyok, és ezúttal egy etnobit zenekar érkezik, a zsámbéki gyökerű Orevoár, és itt van a legújabb Ösztönlény című önálló kislemezük. Érdekesség, hogy a szerzemény július 31-én debütált digitális kislemezként és videóklipként is. A szerzemény az emberi lélek mélyebb, ösztönösebb rétegeit és a belső átalakulást állítja a középpontba. A zenekar megfogalmazása alapján a dalszöveg üzenete azt a folyamatot mutatja be, amikor a civilizációs szabályok mögül felszínre törnek a valódi nyers emberi ösztönök. Arra utal a refrén is, hogy a bennünk lakozó vadabb, ösztönösebb éntől nem megijedni kell, hanem elfogadni azt, mint a személyiségünk elválaszthatatlan részét. A dal hangulata azt a feszült pillanatot ragadja meg, amikor a megszokott világunk vagy a tiszta lapjaink összetépődnek, és a sárban fekve, a túlélésért küzdve újra fel kell fedeznünk a saját belső erőnket. Érkezzen most akkor az Orevoár újdonsága, ez nem más, mint az Ösztönlény, itt a Napi Frissben.

Friss. Zenei újdonságok.

Kontraband és a Prekmúria, moja Prekmúria. Tehát ilyen Moravidékről szól odal a Kontrabandtól. És hát Moravidéken lesz azért számos rendezvény a hétvégén is, meg a következő héten. Úgyhogy ezekről mindjárt szólni fogunk, de előtte még jön a Ringo is, Mocsok egy kölyök előadásában. Na utána pedig akkor jövünk a programokkal.

Na jöjjenek akkor a programok, és indítsunk először is egy mai programmal, ugyanis a Bánffi Nights már egy ideje zajlik, ugye június 26-án volt az első koncert, ma elérkeztünk az a dátumhoz, amikor érkezik majd az utolsó koncert, ezzel akkor az idei Bánffi Nights majd befejeződik. Na és ma, 20:30 perctől a Bánffi Központban Marcella and the Flaming Boppers érkezik. Egy kis jó, hagyományos rock'n'rollt fognak játszani, úgyhogy Bánffi Nights utolsó eseménye, utolsó koncertje az idei évben. Mindenképp legyenek ott, 20:30 perctől tehát a Bánffi Központban Marcella and the Flaming Boppers. És a hétvégére akkor ajánljuk a figyelmükbe a rövidfilmek bográcsát is a Lendvai Várban. A belépés egyébként ingyenes, úgyhogy érdemes meglátogatni. Rövidfilmeket lehet nézni, és természetesen ezek a filmek többsége, szinte mindegyik azért díjazott is, úgyhogy érdemes őket megtekinteni. A leghosszabb ilyen film egyébként 30 perces, úgyhogy ilyen rövid filmek is, a szakmai beszélgetések is lesznek, ugye szombaton és vasárnap, tehát augusztus 15-én és 16-án érdemes este ellátogatni a várba is, és akkor megnézni ezeket a filmeket, mint a csillagosség alatt kivetítve ugye a várfalára, azért mindenképp érdekes. 21 órakor kezdődik egyébként minden nap ez a rendezvény, tehát rövidfilmek bográcsa. Csentei Szőlőtermelők Egyesülete is szervez programot méghozzá a holnapi napra. Hagyományos kelepelőállítás lesz. Augusztus 15-én szombaton 16 órakor Csentében a Magyar Diákon Szakács Alánnal. És hát a kelepelő feliratú táblákat a Csentei Malomtól, a Főútról és a Kápolnától lehet követni, illetve kell követni, hogy ki lesz egy kelepelő, no arra kell menni, amerre akkor mutat a jel. Feltételten programot is állítottak össze, matrasik fellépnek, borászati játékok is lesznek, valamint lesz élőzene a Duo Sosed előadásában, és úgyhogy a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete szeretettel vár mindenkit erre a kelepelő állításra. És ugye tudjuk, hogy Maraszka-Toplice községben is zajlanak mindig rendezvények egész nyár folyamán, csütörtökön és szombatonként. Na most szombaton, augusztus 15-én jön az Ensemble Actual és a Tök Fesztivál is, tehát ez most ezen a hétvégén lesz. 20-án egyébként, tehát augusztus 20-án csütörtökön egy néptánccsoport lép fel, méghozzá a Bogoinai József Kosics Művelődési Egyletnek a néptánc csoportja, és érkezik majd a Skupina Alive is, ők pedig ilyen rock klasszikusokat játszanak, tehát többek közt ugye Queen, AC/DC, Bon Jovi, Whitesnake, Bryan Adams, Europe, és még lehetne sorolni, tehát tényleg a nagy klasszikusok. Majd augusztus 22-én érkezik a Párni Váliár, együttesek pedig ugye úgynevezett Tribute Band, tehát ugye tisztelegnek egy együttesre, ebben az esetben ugye a Párni Váliák előtt. Mi pedig most a Lighthouse Family-vel megyünk tovább, tőlük a Lifted című dal fog szólni, aztán jövünk vissza, mert még vannak programok.

Na láthatsz, Family Unlifted című dal. Söjtörön lesz veterán találkozó, és a Söjtörnek azért van némi kis muravidéki vonzata, és legalábbis ugye Deák Ferenc révén, ugye is zsitkóccal természetesen. Azt írják a szervezők, ha van valakinek 30 évesnél idősebb, ekéje, boronája, traktorja, biciklije, motorja, autója, teherautója, vigy el Söjtörre, és mutassa meg, ugyanis, ahogy említettük, tehát Söjtöri veterán találkozó lesz. Egyébként pedig a program a következő. Az érkezés nagyjából 14 óra körül lesz, aztán 14:30-tól Deák Ferenc, ugye a haza bölcse, szülőházának megtekintése. 16 órakor egy rövid túra lesz, hogy akik otthon maradtak, azok is lássák ugye a kedvencüket. 17 órakor lesz majd akkor a hivatalos megnyitó. A Söjtöri Deák Ferenc általános iskola táncosai is fellépnek, utána majd jön a Söjtöri Népdalkör Egyesület, Nagykanizsai Tüttő János Nótaklub, Nagykanizsa Tűzvarás Senior Tánccsoport, Söjtöri Retro is lesz, 19:30-től Cosmix, aztán 21 órától Pacsirták, majd Gergely Zsolt Pedro is szórakoztatja majd a közönséget, tehát mindez akkor Söjtörön. No, lesz egyébként sport is ugye a hétvégén. A NAFTA Celje mérkőzéssel kezdődik majd augusztus 15-én, tehát holnap szombaton a szlovén labdarúgó első osztály 5. fordulója. A mérkőzés a hazai NAFTA és az aktuális bajnok Celje között 18 órakor kezdődik a Lendvai Sportparkban. Rajtol a szlovén labdarúgó kupa új idénye is. 2026-27-es szezonban 181 klub száll harcba a kupa győzelemért. Legnépesebb szlovén klub tábornának számító sorozat idén is a hazai labdarúgás szinte valamennyi szintjét összeköti. Vidékünkön a hétvégén rendezik az előfordulót, a párosítások pedig. Augusztus 16-án lesznek vasárnap, 10 órakor. NAFTA Öregfiúk, Olimpia, Hosszúfalu. Ezt a Lendvai Futballakadémián játsszák majd. 17:30-kor pedig jön a maradék három mérkőzés, ezek a Csente Nedelica, Kobilje Csrensovci és Hodos Troménik összecsapások. Kupasorozat az első fordulóval augusztus 26-án folytatódik majd. A jövő hét elején pályára lép először az új idényben a NAFTA utánpótlás. Augusztus 17-én hétfőn rajtol az U19-es másodosztály keleti csoportjának a bajnoksága. Lendvai Futballakadémián a NAFTA 17 órakor a Travinját fogadja. Augusztus 19-én szerdán pedig rajtol az U15 és U17-es csapatok közös bajnoksága. NAFTA fiataljai, miután kiharcolták a feljutást az élvonalba, hazai pályán az akadémián kezdik meg a pontvadászatot a Brynje Grosshopje ellen. Az U15-ösök mérkőzése 16 órakor, az U17-eseké 18 órakor kezdődik, tehát szerdán. És ugye továbbra is vannak még programok, ezeket is mindjárt mondjuk, de előtte Opitz Barbara.

Na és akkor a jövő hétre programok. Szeretettel várnak mindenkit a Magyar Államalapítás és az Államalapító Szent István Király emlékünnepe alkalmából rendezett központi megemlékezésre. Ez pedig augusztus 19-én szerdán lesz Lendván. 17 óra 30 perckor ünnepi megemlékezés és a Szent István szobor koszorúzása a templom téren. 18 órakor ünnepi Szent Misa Szent Katalin plébánia templomban. Majd 19 órától régi imák, új hangok. Rövid utazás a magyar kórus zene világában, Kodálytól napjainkig, tehát egy ünnepi hangversenyre kerül sor. 18 órától egyébként a Moravidéki Magyar Rádióban élőben is lehet majd hallgatni ezt a rendezvényt, ugye. Maraszka Toplice község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség pedig felújított helyiségének ünnepies megnyitójára invitál mindenkit. Augusztus 22-én szombaton lesz ez, 18 óra 30 perckor, méghozzá Pártosfalván, a több célú épület udvarán. Az ünnepies megnyitót követően a Kiskata zenekar koncertjére kerül sor, amely 20 óra 30 perckor kezdődik a Pártosfalvi vadászotthonnál. Na, a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség pedig szeretettel vár mindenkit augusztus 23-án vasárnap a Magyar Államalapítás tiszteletére rendezett megemlékezésre. 9 órakor ünnepi magyar nyelvű Szent Misa Szent Jakab plébánia templomban, 10 órakor pedig ünnepi megemlékezés és a Szent István szobor megkoszorúzására kerül sor. Ez tehát akkor augusztus 23-án a vasárnap. Egyébként pedig lehet ugye olvasgatni is minden hétvégén, tehát pénteken és szombaton 17 és 20 óra közt, valamint vasárnap 9 és 12 óra közt Lendván a Városi Parkban, tehát ugye a Rózsa Városi Parkban, ott ugyanis könyvtár a lombok alatt. Ez egy megszokott rendezvény, már több éve mindig itt van velünk minden nyáron, és akkor érdemes olvasgatni ugye a lombok alatt, mindig kellemes. Mi pedig menjünk tovább, jön Dua Lipa és a Love Again.

Jövő héten kezdetét veszi majd a Vinárium Fesztivál, és Lendvár, ugye Lendvár a legnagyobb idegenforgalmi rendezvény, ami ugye több héten keresztül is tart, és augusztus 21-én 20 órakor a Várfalon lesz majd koncert a Csillagok alatt, hazai ifjú művészek koncertje, Gerevis Brina, Ferenc Kátja és Novák Pia fognak majd fellépni. Aztán augusztus 22-én koncert a Bogrács Fest előestjére, Nika Zorján érkezik. 19 órakor a Lendvár Színház és hangversenyterem nyári színpadán. És ugye jövő hétvégén, augusztus 23-án jön majd a Bogrács Fest. És természetesen utána is majd folytatódik a Vinárium Fesztivál, így lesznek az etnoestek kulturális és kulináris kínálattal, majd a lendvai borok estje is lesz, koncert a lendvai szüret előestjén, aztán augusztus 30-án 46. lendvai szüret is lesz, de ugye lesz természetesen a lendvai Vinárium ünnepel is, vagyis ugye évfordulója lesz. A számos program, ezekről majd még mind részletesen akkor szólni fogunk. Jövő héten pedig, ahogy említettük, tehát akkor 21-én kezdődik, és hát koncert a Csillagok alatt, majd koncert az egyébként 20 órakor lesz ugye a Várfalon, tehát augusztus 21-én, 22-én 19 órakor Nika Zorján koncert, és akkor szombaton Bogrács Fest. Na most meg hamarosan jönnek a hírek, pontban 10 órakor itt az Ámeren, szóval a következő órában majd elmondjuk azt is, hogy milyen témák várják önöket a terepjáróban, illetve lesz egy összeállítás, egy színes összeállítás, ugyanis történelmi siker született Kenyában. Grof Alex, a lendvai diák, a világ második legjobb vitázója lett, vele haladtak majd egy beszélgetést, mindezt a következő órában. Számítunk a figyelmükre.

0: Reklám.
1: Hagyományosan friss, évről évre kihagyhatatlan. Ágrá, nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari vásár. Találkozzunk Gornyaradgonán augusztus 22-e és 26-a között. Ágrá, ahol a mezőgazdaság, az innováció és a hagyomány találkozik. Pomurszki Szeljem, a vásárok otthona.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Szlovéniának 62 diplomáciai és konzuli képviselete van külföldön, ahol valamivel több mint 240 diplomata dolgozik. A külügyminisztérium közleménye szerint az év végéig 13 új képviseletvezető lép szolgálatba. Jelenleg 5 pályázati felhívás van nyitva képviseletvezetői pozíciókra, ősszel pedig további pályázatot írnak ki a 2027-ben hivatalba lépő nagyköveti posztokra. Ma jár le a határidő, ameddig a fegyvertartási engedélyek tulajdonosainak összhangba kell hozniuk fegyverkategóriáikat. A 2021-ben hatályba lépett fegyvertartási törvény módosított rendelkezéseivel, ha ezt elmulasztják, pénzbírsággal sújthatók. Szlovéniában augusztus 15-én tartják Nagy Boldogasszony ünnepét, amely hivatalos állami és egyben munkaszüneti nap. Ezen a napon zárva tartanak a hivatalok és a nagyobb üzletek is. A bevándorlás ellenes reform UK vezetője Nigel Farage megnyerte az időközi választást dél-kelet-angliai választókerületében Clactonban. Farage júliusban mondott le a parlamenti mandátumáról, miután a The Guardian megírta, hogy 5 millió fontot kapott Christopher Harborn kriptomilliárdostól ajándékba 2024-ben, amit elfelejtett bevallani. Farage a döntését azzal indokolta, hogy a választók dönthessenek a sorsáról ahelyett, hogy az establishment érdemtelen támadásokkal próbálná lejáratni. A BBC élő tudósítása szerint 44,34%-os részvétel mellett Farage 22.239 szavazatot kapott. Legalább 437 civil halt meg, 2610-en pedig megsebesültek a múlt hónapban Ukrajnában a háborúban. Kijev az egyik legsúlyosabban érintett város, közölte az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója csütörtökön közzétett jelentésében. A jelentés szerint a múlt hónapban az ukrán fővárosban legalább 54 civil vesztette életét az orosz támadásokban, további 202-en pedig megsebesültek. A misszió kiemelte, hogy a júliusi áldozatok száma 30%-kal magasabb az előző havinál, és 70%-kal magasabb a 2025 júliusinál. 2022. február 24-e óta az ENSZ emberi jogi főbiztossága Ukrajnában legalább 16.874 civil halálát erősítette meg, köztük 820 gyermekét, még 51.273 civil megsebesült, közöttük 3.126 gyermek. Sport. Bejelentette visszavonulását Russell Westbrook, az NBA tripla-dupla királya. 209 tripla-duplájával ő az NBA történetének abszolút rekordere. 4 teljes szezonban ért el tripla-dupla átlagot, 2 számjegyű eredménypontból, lepattanóból és gólpasszból, ami egyedülálló a liga történetében. LeBron James mellett Westbrook az egyetlen kosaras az NBA történetében, aki pályafutása során eljutott legalább 25 ezer pontig és 10 ezer gólpasszig.
2: Időjárás.
1: Jobbára derült, szép napos időben lesz ma részünk. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet, az Adria mentén 35 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Munkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség ma az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.

0: Graf Alex, a lendvai kétnyelvű középiskola végzős diákja, történelmi sikert ért el Kenyában a középiskolás vitázók világbajnokságán. A Nairobiban megrendezett világversenyen a szlovén válogatott tagjaként indult. 74 országot felvonultató rendkívül erős mezőnyben Alex kiemelkedő retorikai készségével a világ második legjobb szónoka lett az angol, mint idegen nyelv kategóriában. Szabó Szuzi a verseny részleteiről és a sikeréről kérdezte őt.
1: A verseny hangulata nagyon jó volt. Ez egy kiválóan megszervezett verseny volt, az egyik, hanem a legjobban megszervezett világbajnokság. Mivel ez már a harmadik világbajnokságom, elég sok embert ismerek más országokból is. Mi vitázók ismerjük egymást, és barátságosak tudunk lenni egymással. Ez sokat segít a hangulat javításában. Természetesen a csapatommal is elég közel állunk egymáshoz, úgyhogy ez is segített. Ami pedig az elvárásokat illeti, soha nem szabad úgy elindulni egy versenyre, hogy konkrét elvárásaid vannak a sikert illetően. Különösen a vitázásban, ahol léteznek bizonyos előítéletek azzal kapcsolatban, hogy milyen az akcentusod, milyen folyékonyan beszélsz szép angolsággal, amerikai vagy brit angollal, vagy bármi mással. Nem lett volna jó és egészséges számunkra, ha elvárásokkal indulunk neki. Az eredményhirdetés előtt azonban már sejtettük, hogy nagyjából hol állhatunk a rangsorban, így mindannyian reménykedhettünk egy kicsit abban, hogy mi fog történni.
2: Mekkora felkészülés van egy ilyen verseny mögött?
3: Rengeteg felkészülésünk volt. Három mentorunk volt ebben az évben. Rock Hafner, Bojanás Kört és Rea de Beuc. Hetente legalább kétszer volt felkészülésünk. Egyszer keddenként vagy szerdánként körülbelül 4 óra, egyszer pedig szombatonként szintén 4 óra. Néha többet, néha kicsit kevesebbet. Emellett barátságos vitáink is voltak különböző országokkal és válogatottakkal, akiket ismerünk, vagy akiknek ismerjük az edzőit. Természetesen azután versenyek is jártunk, akár az Európa-bajnokságra, akár más tornákra. Rengeteg felkészülés és rengeteg munka, amit a nemzeti csapatba fektettünk.
1: Rengeteg munka áll a mögött, hogy hogyan szerzed meg a tudást, és ezen volt a legnagyobb hangsúly is a 3 évnyi edzés során, amit a nemzeti csapatokon keresztül kaptunk. Rengeteg a munka, de ha élvezed, amit csinálsz, akkor az nem is munka, nem igaz? Szóval ez azt jelenti, hogy én is és a vitázótársaim is rengeteg időt fektettünk abba, hogy sok mindent megtanuljunk. Sok könyvet olvasunk, és minden nap olvasunk híreket. Különböző híreket olvasunk, különböző kontinensekről és különböző országokból. Ha az ember rendszeresen olvas híreket és legalább néha-néha könyveket is, akkor lehet boldogulni.
3: Lent
1: van kiváló mentorom volt Alen Vugrinec személyében, aki most már igazgató helyettes is. Pontosan akkor indította el a vitakört, amikor én első éves lettem, és valóban rengeteget tett azért, hogy vitázhassunk. Hogy hogyan is néz ki egy vitakör? A legtöbb iskolában van valaki, aki vezeti ezt a klubot. Néha jelenlegi vagy korábbi vitázók teszik ezt, többségében egyetemisták, jó néhány iskolában pedig professzorok, vagyis tanárok. Szlovéniában működik egy szervezet, a Pro és Kontra Intézet, amely a tanév során szinte minden hónapban szervez vitatornákat. Ez azt jelenti, hogy aztán járunk ezekre a versenyekre, hogy fejlődhessünk, másrészt pedig barátokat találsz, akikkel aztán segíthetitek egymást és beszélgethettek a vitázásról. De a mentorunk tényleg rengeteget tett értünk.
2: Mit kell tudnunk erről a versenyről? Mi adja a vitázás igazi lényegét, nehézségét egy ilyen nemzetközi mezőnyben?
1: A tanács, amit mindig kaptunk, egy klasszikus tanács. Tedd test, hogy igazad van, vagyis tedd test, hogy magabiztos vagy abban, amiről beszélsz. Alapjában véve ez egy bizonyos szempontból jó tanács, de nem szabad szó szerint venni. Amikor vitázunk, az idő nagy részében szinte lehetetlen mindkét oldallal egyetérteni. Mondhatod azt, hogy igen, valahol középen vagyok. Néha az egyik oldallal értesz egyet, a másikkal meg nem. Aztán, amikor a másik oldalra kerülsz, akkor az van, ami van.
3: fontos, hogy komolyan vedd azt, amiről vitázol. Még ha nem is értesz egyet egy gondolattal, az az ötlet attól még létezik. Bizonyos mértékig ez egy legitim elképzelés, amelyen okos emberek gondolkodtak és elméleteket gyártottak. Meg kell adni a tiszteletet annak az intellektuális munkának, amit az ötlet létrejöttébe fektettek. És ugyanezzel a tisztelettel kell aztán vitáznod is erről az ötletről. A legjobb tudásod szerint kell kifejtened. Komoly dologként kell kezelned, és ugyanígy kell venned azt az ötletet is, amit esetleg a másik csapat mond, akár egyetértesz vele, akár nem. De ehhez a figyelemhez idő kell, mire az ember igazán magáévá teszi. Szerintem viszont, ha igazán sokat olvasol, különösen olyan híreket, amelyek sokszor nem értenek egyet veled, akkor megtanulod, hogy határozottan vannak legitim dolgok, amiket mondanak, és amiket komolyan kell venni.
2: A világ második legjobb szónokának lenni elképesztő teljesítmény, de ezt gróf Alex hogy érte meg?
3: Különböző érzelmek keveréke volt. Nem mondhatom, hogy számítottam erre az eredményre, vagy bármilyen más eredményre, de arra számítottam, hogy elérhetek valami jót. Nem voltam biztos benne, mekkora valószínűséggel fog ez megtörténni, de volt elég önbizalmam a saját képességeimben ahhoz, hogy tudjam, valami valószínűleg kisülhet belőle. Az eredmény hirdetés előtt azonban rájöttem, milyen jól ment nekem. Volt bennem remény, és vágy arra, hogy első legyek. Amikor meghallottam, hogy második lettem, boldog voltam, de egy kicsit csalódott is, hogy nem az első, ám így is nagyon büszke vagyok erre az eredményre, igen.
2: A nemzeti csapatban öten vannak. Ezúttal gróf Alexel, Ajda Glavács a Törboljai Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskolából, Zsiva Táncér és Katya Gávez mindketten a Maribori II. Gimnáziumból, valamint Jakob Jérmán a Ledina Gimnáziumból. Minden évben öt embert küldenek a világbajnokságra. Néha előfordul, hogy hatan mennek, de a tényleges csapatnak, amelyik készülhet, öt tagja van. Időnként a hatodik személy megfigyelőként utazik ki, hogy lássa, hogyan zajlanak ezek a versenyek.

0: Gróf Alex az elmúlt években a szlovéniai és a nemzetközi vitamezőny egyik legsikeresebb fiatal tehetségévé vált. A Lendvai kétnyelvű középiskola diákjaként nyújtott teljesítménye alapján már 2024-ben Belgrádban beválogatták a szlovén nemzeti vitaválogatott keretébe, amellyel ott debütált a világkupán. Ezt követően tagja volt annak a szlovén csapatnak is, amely 2025. februárjában Európa-bajnoki címet szerzett. Első hatalmas, globális szintű, egyéni áttörését a 2025-ös panamai világbajnokságon érte el, ahol az angol, mint idegen nyelv kategóriában több mint 200 nemzetközi induló közül a világ 5. legjobb egyéni beszélőjének választották, miközben a nemzeti csapattal a történelmi jelentőségű 8. döntőig menetelt. Hazai és regionális szinten kiemelkedő sikerét a 2025-ös Ljutomeri Nemzetközi Vitaversenyen ünnepelhette, ahol az angol nyelvű kategóriában a legjobb szlovén egyéni beszélőként országos bajnoki címet szerzett, a teljes nemzetközi mezőny összesített listáján pedig az abszolút 2. helyet szerezte meg. A kiváló formáját 2026. februárjának végén és március elején a szkopjei európai siker és szekcióbajnokságon is kamatoztatta, ahol a nemzeti válogatott tagjaként európai alapszakasz 2. helyezést érte el, az angol, mint idegen nyelv egyéni kategóriában pedig az 1. helyet hódította el. Gróf Alex az angol nyelvvel már gyermekkorában megismerkedett.
1: Nagyon hálás vagyok ezért a szüleimnek. Az, hogy ilyen jól tudok angolul, annak köszönhető, hogy nagyon korán elkezdtek engem angolra tanítani. Már kiskoromtól emlékszem, hogy nagyon korán elkezdtem angol rajzfilmeket nézni. Anyukám pedig tanította nekem az angol ABC-t és magát a nyelvet. Így gyorsan kapcsolatba kerültem a nyelvvel. Ez határozottan segített nekem. Később aztán ezt valahogy egyedül folytattam. Azzal, hogy dolgokat nézel a YouTube-on vagy éppen játszol, sokszor kerülsz kapcsolatba a nyelvvel. És amikor elkezdesz olyan emberekkel beszélgetni, akik tudnak angolul, akkor jobban fejlődik a nyelvtudásod. De a nyelvem leginkább az elmúlt 4 évben fejlődött, amikor elkezdtem sokkal a nyelvtudásod. De a nyelvem leginkább az elmúlt 4 évben fejlődött, amikor elkezdtem sokkal többet olvasni. Különös

és vívott ki. Gróf Alex végezetül kiemelte azt is, hogy számára az utazás nem csak élmény, hanem rengeteg tanulási lehetőség is. Az utak során rengeteg mindent kap, új kultúráként ismer meg, világot lát, és olyan tapasztalatokat szerez, amiket a könyvekből nem lehet megtanulni. Az élmények pedig egyszerűen megfizethetetlenek, hiszen az emlékek, a közös nevetések a csapattal és a külföldi barátokkal való találkozások olyan pluszt adnak, ami egy életre megmarad. És ami a leginkább annyira fontos, mint maga a szakmai siker.

8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.

Na, egy színes összeállítást hallhattunk, ugye? Méghozzá egy tényleg nagy sikerről, úgyhogy innen is akkor természetesen gratulálunk Gróf Alexnek is, ugye? Lendvai Diák lett a világ második legjobb vitázója, méghozzá az angol, mint idegen nyelv kategóriában. Tehát ugye Kenyában volt ez a verseny, méghozzá Nairobiban 74 országból érkeztek csapatok, úgyhogy tényleg egy kiemelkedő teljesítmény, mindenképp le a kalappal előtte, és csak így tovább. Egyébként ezt a színes összeállítást és a beszélgetést Gróf Alexszel meghallgathatják ugye a honlapunkon is, mmr.si. Most pedig érkezik a Nirvana, meg itt lesz a Republic.

10 óra 41 perc, pontos idő péntek van, augusztus 14-e, ez pedig a Monovidéki Magyar Rádió, ahol pedig most eláruljuk azt, hogy milyen témák várják majd önöket a terepjáróban délután 15 órakor, és két téma biztosan. Az egyik. 10. éve szervezik meg az Ajándékoz Füzetet elnevezési jótékonysági akciót, amely a Rendvai Népi Egyetem gyűjtőpontot biztosít. Fehér Ilona készít összeállítást erről a témáról, úgyhogy ajánljuk a figyelmükbe. Mint ahogy ajánljuk a figyelmükbe a másik témát is. A NAFTA Celje mérkőzéssel kezdődik szombaton a szlovén labdarúgó élvonal 5. fordulója. A találkozót 18 órától rendezik a Városi Sportparkban. A NAFTA kerete újabb játékossal bővült. Szabó Rudolf összeállítása jön majd akkor erről a témáról. Úgyhogy ezt is ajánljuk a figyelmükbe. Úgyhogy ez a két téma 15 órakor a terepjáróban, mert biztos, hogy hallható lesz, aztán talán majd még bővül is a kínálat. Olajból érkezik Charlie-val, meg itt lesz Takács Nikolász is.

10:49 perc a pontos idő, és még egy kis zenével folytatjuk azért ebben az órában itt a Muravidéki Magyar Rádión, mert hát azért mégiscsak rádió, ugye szóljon a zene, és hát lesznek majd azért hírek is pontban 11 órakor. No, és a következő órában is majd hallhatnak egy összeállítást, egy színes összeállítást, méghozzá művészekkel lesz majd beszélgetés a Szent Gotthárdi művésztelepről, ugye azt is érdemes lesz meghallgatni, úgyhogy ha tehetik, mindenképpen maradjanak továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió társaságában és hullámhosszain. 10:50 perc, mindjárt a pontos idő, néhány másodperc múlva, úgyhogy 10 perc múlva hírek.

Augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony ünnepén élő szentmise közvetítéssel várjuk a hallgatóinkat a Muravidéki Magyar Rádióban. A turniscsei plébánia templomból közvetített ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A szertartást Stihet Szimon dobronaki plébános celebrálja.

0: Hidak, ma 15 óra 10 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma. A Muravidéki Vágta idén 10. alkalommal hozta össze a lovasport és a hagyományok kedvelőit. A bor és a perec ünnepe Dobronakon. Előreláthatólag augusztus 20-ára fejeződik be a Lendva központjában már több hete zajló útfelújítás. Hogyan viselik a gólyák a szélsőséges nyári hőséget? A Farkas Barkas és Róka Koma című báb előadás szórakoztatta a legkisebbeket a lendvai nyári bábkikötőn. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Muravidéki Magyar Rádió FM 87,6
2: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Hírek a Muravidéki Magyar Rádió.
3: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Az első fél évben 23,6%-kal magasabb volt a szlovén építőipari termelés volumene, mint az előző év azonos időszakában, jelentette be ma a statisztikai hivatal. A növekedést elsősorban a mélyépítési és infrastruktúra fejlesztési projektek, valamint az épületépítési engedélyek száma támogatta. Szlovénia több hónapon át az EU élén járt az építőipari teljesítmény éves bővülésében. A szlovén építőipari termelés volumene az év egyes időszakaiban jelentős növekedést mutatott, például áprilisban éves alapon 31,6%-os bővülést is elérve. Szlovéniában augusztus 15-én tartják Nagy Boldogasszony ünnepét, amely hivatalos állami és egyben munkaszüneti nap. Ezen a napon zárva tartanak a hivatalok és a nagyobb üzletek is. Friss információkat közölt Orbán Anita péntek délelőtt a horvátországi erdőtűzről és az érintett magyarokról. A külügyminiszter Facebook oldalán azt írta, a jelenleg rendelkezésünkre álló információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni az erdőtűz által érintett területről. Közülük mintegy 45 főt egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13 magyar állampolgárt pedig egy másik helyszínre menekítettek ki. A külügyi tárca vezetője hozzátette, a horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak az ellátásukról. Két család, összesen 7 magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni, és jelenlegi információk szerint járművük is a tűzben maradhatott, írta Orbán Anita. Egyúttal jelezte, egy magyar állampolgár könnyebb végtag sérüléssel került a spliti kórházba, más magyar sérültről jelenleg nincs tudomásuk. A konzuli szolgálat a kórházzal is kapcsolatban van, hogy azonnal értesüljenek arról, ha a további magyar érintetről szereznek tudomást. A Post szerint a tűz további terjedését a helyi hatóságoknak sikerült megakadályozniuk, az oltás azonban továbbra is zajlik, speciális repülőgépek bevonásával. Végül megjegyezte, további evakuációról jelenleg nincs tudomásuk. Tovább terjedt az Omán partjainál még júniusban megsérült orosz tankerből az olajfolt terjedése. A 247 méter hosszú Caroline Bezengi júniusban jelentett robbanást Omán partjainál, majd részben elsüllyedt. A hajó fedélzetén akkor csak nem 1 millió hordó nyers olaj volt. A szivárgás azóta folyamatosan terjed a Kvabilia szigetek körüli vizeken, ahol egy tengeri védett terület is található, adta hírul a Euronews. Sport. A szlovén, a szerb és az Észak-Macedon kézilabda szövetség hivatalosan is megkezdte a közös pályázat előkészítését a 2034-es férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezésére, miután a nemzeti szövetségek megadták a zöld utat a jelöltséghez, jelentette be ma a szlovén ernyőszövetség. A mérkőzéseket mind a három országban elosztva rendeznék meg. A tervek szerint a hat előcsoportot osztanák el a három ország között. A döntő hétvégének és a záró szakasznak a szerbiai főváros, a belgrádi Belgrád Aréna adna otthont. Mindhárom szövetség közös célt hangsúlyozott. A bajnokság legmagasabb szintű megszervezése és annak bemutatása, hogy a kézilabda az egyik legfontosabb sportág Európa ezen részén. Szlovénia 2004-ben volt házigazdája a kontinens tornának, és korábban társrendezője volt a női EB-nek is.
2: Időjárás.
3: Jobbára derült, napos időben lesz ma részünk. Az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Az Adria mentén 35 fokig melegszik fel a levegő.
1: Közlekedési hírek.
3: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti útszakaszon. Vidékünkön másutt nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét.
4: Ilyen. És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
2: A Muravidéki Magyar Rádióban.

Az idén 25 éves Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelepen 11 művész alkotott a múlt héten. Csuta György és Zsajko Muczko festőkkel, valamint Schweitzer Robert keramikussal Botka Ágnes beszélgetett.

0: Csuta György készséges beszélgetőtárs, aki higgadt hangja ellenére érzékenyen figyeli és reagálja le a társadalomban történő eseményeket. Idén sem tudta mellőzni a napi híreket. Természetesen a művészi meglátás és eszköztár szűrőjén keresztül vitte fel azokat a vászonra.
1: Hát igen, 22-t, az első három alkalommal nem voltam itt. Hát nagyon-nagyon-nagyon szeretek ide eljönni minden évbe. Nagyon szeretek egyedül lenni a műtermembe is, mert igazából gondolati szabadságot jelent nekem a magány, meg az egyedüllét, de hosszú távon ugye ezt azért az ember nem tudja csinálni. Nyilván a műterembe jönnek elő azok a gondolatok, amik utána képé formálódnak, de ahhoz, hogy ezek képé formálódjanak, ahhoz mindig szükség van az embernek a megújulásra. És erre nagyon-nagyon jó alkalom az, amikor egy művésztelepen az ember el tud jönni, főleg egy ilyen helyre, mint ez a Szent Gotthárdi művésztelep. Én egyébként saját magam is csináltam művésztelepet 25 éven keresztül, amit már ugye kiöregettem belőle, már be kellett fejezni, de azért ott is 25 évet végigcsináltunk. Sőt, volt olyan év, amikor 13 művésztelepen voltam 5 országban. De most már, hogy így megöregettem, most már csak ez az egy marad, ez a Szent Gotthárdi, mert itt olyan társaság van, olyan barátok vannak, akik közé öröm eljönni, és itt pont beszélgettük, hogy már nem is a munka miatt, hanem a beszélgetés, meg az ökörködés, meg az egymás cukkolása, ami nagyon fontos.
0: De azért Gerics Ferenc elég szigorú vezető, mert azt mondta, hogy a művészeknek teljesíteni kell a feladatot, és most akkor az mit jelent, mint dolgozik konkrétan?
1: Az azt jelenti, hogy itt általában profi művészek vannak, és azért Feri kemény, egyébként tényleg ez így van, de azért mindenki tudja a dolgát. És olyan profik vagyunk, hogy így mondjam, hogy azért nekünk nem kell ezt a 10 napot munkával reggeltől estig eltölteni, hanem mindenkinek. Tehát mindenki már meg eleve egy olyan gondolattal jön, hogy mit akar megcsinálni. Én is így jöttem egyébként. Elő is készülök rám, mert mint ahogy már nem akarom mindig emlegetni az öregségemet, de sajnos már nem olyan gyorsan dolgozom, mint régen, meg a technikám is másabb lett, és ezért kevés lenne az az idő, amit itt tölt az ember, hogy ezt végig tudja csinálni. Előkészítek dolgokat, és akkor itt igazából csak be kell fejezni. Most, hogy mivel foglalkozom, elsősorban ugye, amit az ember hall a rádióban, a tévében, az újságban, mindenből ez ömlik, a Hormuzi szoros, hogy ott mi történik, ez megihletett, tehát egy gondolat jött a fejembe, hogy tulajdonképpen ezt vagy is kéne ábrázolni. Erről készítek egy képet, meg készítek egy olyan képet, ahol egy maláj hölgynek a... Hát ez egy fotóról készített dolog, amit úgy kicsit átrajzoltam. Került a kép középpontjába, két oldalt pedig két ilyen fekete alakkontúr található. Minden politika nélkül, a címe az, hogy az idegenek.

0: Schweitzer Robert Báza keretjei keramikus, restaurátor. Állított már ki a Bánfi központban is. Művészete a természet és az ősi motívumok tiszteletére épül.
1: Főleg az ős magyarság, a szkíták a legősibb magyar kultúra. Ezt próbálom megmintázni az edényeken, egy kicsit áttenni a modernebb korba, más anyagokra.
0: Ez mit jelent? Melyek azok a más anyagok?
1: Hát a szkítáknál ezeket a szarvasokat is, azt jeppén egy ilyen, nem tudni, hogy az síremlék, vagy mi volt, azon voltak szarvasok, ezek készültek kőből, a többi az általában aranyból, amik megmaradtak. És akkor ezeket próbálom újra faragni, és akkor egy ilyen magas tűzű kerámiákra fölvinni, és akkor hát ez még adok nekik egy 5000 évet.
0: Hogyan dolgozik itt ezen a művésztelepen? Hogyan szervezte meg a munkát, az érdekel?
1: Hát igazából én otthon előre dolgoztam, és majd most megyek haza kiégetni a dolgokat, mert itt is lenne rá lehetőség, de jobban szeretem én magam égetni, meg mázolni ezeket.
0: Említette, hogy modernebb anyagokkal, mit jelent ez olyan szempontból, hogy autentikus maradjon?
1: Igazából nem törekszem rá, hogy autentikus maradjon. Maga a formák, esetleg a griffek, amiket megfaragtam. Én magas tűzű kerámiákra használom már őket, porcelánra, és akkor ettől lesznek ezek értékesebbek és szebbek. És a mázakkal is egyfolytában kísérletezek, nagyon sokféle technikával.
0: Itt beszélgettünk az előbb a kollégájával, hogy mennyire fontos az, hogy egy ilyen közösségben találkozzanak a művészek, és hogy ez igazán inspiratív.
1: Hát itt azért nagyon sokat beszélgetünk, nagyon jó érzem itt magam a fiúkkal, nagyon-nagyon.
0: Mekkora az érdeklődés a műalkotások iránt? Kik azok, akik egyáltalán vásárolják, vagy intézmények, magánszemélyek? Hogyan működik ez?
1: Hát sajnos nem nagyon vásárolják. Egyrészt túl drágák, most nagyon elmentek az energiaárak, az anyagárak. És sajnos hát ezeket, főleg amiket én csinálok, ezek az újabb dolgok, ezek nagyon drágák, az égetése, az anyagok, rengeteg idő. Hát ezeket most gyűjtöm otthon. Hát igazából én építek kályhákat, és használati edényeket, ilyen sütőfőző edényeket is csinálok, és akkor ebből finanszírozom a drága hobbit. A kerámiát újból.
0: Ami igazából a művészetének a lényege.
1: Igen.

0: A koprivnicai Zsejko Muckó egy műteremben dolgozott Csuta Györggyel, Mirko Reinárral és Göntér Endrével a Szent Gotthárdi Szlovén Kulturális és Információs Központban. Az 1959-es születésű művész Raúl Goldoni klasszisában végzett a Zágrábi Egyetemen. A Kontra csoport létrehozása kapcsolódik a nevéhez. 1981-től állít ki. 70 egyéni tárlata volt eddig, és megannyi csoportos kiállításon láthatta a közönség az alkotása.
1: Ja, szóval

0: Van itt kollázs is, felgyorsítja a folyamatot. Szükségem van az egyenes vonalakra, amelyekhez igazodom a kompozíción belül. Egyébként nagyon jól érzem magam itt, mintha otthon lennék. Sajnos nem beszélek magyarul, így nem tudok a magyar művészekkel társalogni, de a szlovén kollégákat más alkotótáborokból jól ismerem, például Dobronakról, Mariborból. Itt is barátkozunk, így hát nagyon jól érzem magam. Koprivnicára, Zágrábból költöztem vissza haza, ugyanis ott nem volt lakásom. 4 év munka után szabad művészként folytattam, és akkor Koprivnica egyértelmű megoldásnak tűnt, mivel ott házam volt, azon belül megfelelő tér, ahol alkothattam. Nem mondhatom, hogy nem hiányoznak a szakmai kapcsolatok, éppen ezért szeretek művésztelepekre járni. A kollégám Züme ugyanis Zágrábban maradt. Egykor felmerült annak a gondolata, hogy visszatérek Zágrábba, de most már ezt nem tenném meg. A műterem egy erdőben van, és hogy az évek múlnak, egyre inkább szükségem van békére és csendes elmélyülésre, de mindig jó Zágrábba utazni és találkozni a barátokkal.
1: Ale lepo teče Zagreb, naravno, vidjeti se sa kolegama i tako.

Az idei Szent Gotthárdi Nemzetközi Művésztelepen résztvevő Csuta György és Zseiko Muckó festővel, valamint Schweitzer Robert keramikussal beszélgettünk.

A szlovén hadsereg 2026 őszén ismét megrendezi a Preskok 26 elnevezésű nagyszabású hadgyakorlat sorozatot, amelynek egy része lent van és Dobronak községek területét is érinti. A gyakorlat célja a szlovén hadsereg erőinek felkészültségének és működésének ellenőrzése a nemzet és a kollektív védelem keretében. A gyakorlatokat Szlovénia több térségében, katonai gyakorlótereken, valamint a helyi közösségekkel egyeztetve civil területeken is végrehajtják. Lendves Dobronak község területén található egyes mezőgazdasági földterületek bérlő ezekben a napokban kapták meg a szlovén védelmi minisztérium felszólítását, hogy a kijelölt területeket ideglenesen adják át a hadsereg számára. A földterületeket szeptember 14-e és október 2-a között használják majd katonai célokra. A Preskok 2026 mottoja: felkészültség, ellenállóképesség, védelem. A hadgyakorlat célja többek között a potenciális fenyegetések elrendtetése, a gyorsan változó biztonsági helyzetre való reagálóképesség erősítése, valamint szükség esetén az ország védelmére való felkészülés. A szlovén hadsereg ennek során más állami szervekkel, valamint a szövetséges és partnerországok erőivel is együtt működik. A Preskok 26 három nagy részből áll, amelyekhez 9 kapcsolódó gyakorlattársul közös forgatókönyv alapján. Lendves Dobronak térségében a második szakaszt hajtják végre, amelyben többek között a dandárszintű műveleti tevékenységet, parancsnoki és irányítási rendszereket, valamint a szárazföldi erők és a légi, illetve tengeri képességek összehangolását gyakorolják. Szintén fontos szerepet kap a különböző állami szervek együttműködése és a Szlovéniában tevékenykedő szövetséges erők fogadó nemzeti támogatása. A Preskok 26-ot idén összekapcsolják az ott Pornost 26, tehát ellenálló képesség 26 országos gyakorlattal is. Ennek célja a Szlovénia teljes nemzetbiztonsági rendszerének összehangolása katonai fenyegetés vagy más rendkívüli helyzet esetére. A gyakorlatban az állami szervek mellett a kritikus infrastruktúra működtetői is részt vesznek. Tehát szeptember 14-e és október 2-a között katonai mozgások is lesznek majd lentve, illetve Dobronak község területén, úgyhogy nem kell megijedni majd. Ez csupán arról szól, hogy gyakorlat van, és természetesen akiket felszólítottak, hogy a területeket ideglenesen adják át a hadsereg számára, a gyakorlat után azokat természetesen vissza is fogják kapni. Mi pedig megyünk tovább, jön Opitz Barbie, meg Padödő is itt lesz Szolnoki Péterrel.

Ahogy a mai délelőtt folyamán már többször említettük az omisi tüzet, azt most viszonylag sikerült megfékezni, illetve most kordában tudják tartani a tűzoltók, viszont említettük ugye azt is, hogy Pellyesec félszigeten is tűz ütött ki. No, ez pedig most már jelen. És hát Horvátországban, tehát Pellyesec félszigetén is kiütött egy jelentős erdőtűz Kuna Pellyeska közelében. Lángok helyenként már mindössze mintegy 200 méterre vannak a lakóházaktól, a helyzetet pedig az erős, gyakran változó irányú szél nehezíti. A tűz füves területeket, alacsony növényzetet és fenyőerdőt is érint. Potomja településen egy templom is a lángok martalékává vált. A helyi tűzoltók mellett Dubrovnik-Neretva megyei egységek és a Dubrovniki Állami Beavatkozó Egység is részt vesz az oltásban. Horváth Védelmi Minisztérium közlése szerint 4 Canadair tűzoltó repülőgépet az Omis térségében zajló oltásból Pellyesecre irányítottak át, emellett egy Air Tractor repülőgépet is bevetettek. Az Omisnál segítkező egyes tűzoltó egységeket ugyancsak a félszigetre vezényelték, mert ugye említettük, hogy Omisnál azért sikerült most kordában tartani a tüzet. A tűz miatt egyébként lezárták a DC-414-es főút, Prizrena és Potomje közötti szakaszát, és jelenleg kerülő út sincs. A Pellyesec félszigeten már csütörtök este is keletkezett egy másik tűz, azt azonban a tűzoltóknak éjfél után sikerült megfékezniük, most pedig akkor egy újabb tűz van, reméljük, hogy akkor ezt is majd sikerül megállítani.

Az volt az Árjában fia felvédele, 11:53 perc a pontos idő, tehát 7 perc múlva már déli 12, és déli krónika várja majd önöket a délelőtti hírszerkesztővel, a Gyolati Zsuzsannával. No, délelőtt egyébként még azért volt a csapatban néhány ember. Király Tomi volt a hangtechnikus, zenéket Király Boglárka válogatta. Köszönjük szépen tehát az eddigi figyelmüket, maradjanak továbbra is az MMR-rel, mert délután pedig Gönc Tavara várja majd önöket. Úgyhogy jó rádiózást, szép délutát mindenkinek, és ugye mindig mondjuk pénteken, most akkor még egyszer elmondjuk, nyakonkon a hétvége, kellemes lesz az időjárás, úgyhogy töltsék azért majd kellemesen, és ha lehet, kint a szabadban a hétvégét is, meg a mai napot is.

Ács Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A hírügynökségek délelőtti jelentéseiből Cseresnyi Stinde műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő szemlézik majd a következő percekben. A műszaki szobában Király Tomislav hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatókat. Hírösszefoglalunkban egyebek mellett az alábbi témákról tudhatnak meg részleteket.
2: Szlovéniában augusztus 15-én tartják Nagy Boldogasszony ünnepét, amely hivatalos állami ünnep és egyben munkaszüneti nap.
1: Japán cserebogarat találtak a magyar határ közelében Szlovéniában.
2: Életveszélyes sérültek is vannak az Omisnál tomboló tűz miatt.
1: Vizsgálatot indítottak Hollandiában egy robbanás miatt.
2: Csiba prefektúra csütörtökön minden korábbinál nagyobb esőzés árasztott el Japánban.
1: Ennyit bevezetőül, és már is rátérünk a részletekre, élükön egy biztató szlovén statisztikai adattal. Tartsanak velünk!

0: Az első fél évben 23,6%-kal magasabb volt a szlovén építőipari termelés volumene, mint az előző év azonos időszakában jelentette be ma a statisztikai hivatal.
1: A növekedés elsősorban a mélyépítési és infrastruktúra fejlesztési projektek, valamint az épületépítési engedélyek száma támogatta. Szlovénia több hónapon át az EU élén járt az építőipari teljesítmény éves bővülésében, például áprilisban éves alapon 31,6%-os bővülést is elérve.
0: Szlovéniának 62 diplomáciai és konzuli képviselete van külföldön, ahol valamivel több mint 240 diplomata dolgozik.
1: A külügyminisztérium közleménye szerint az év végéig 13 új képviselő vezető lép szolgálatba. Jelenleg 5 pályázati felhívás van nyitva képviseletvezetői pozíciókra, ősszel pedig újabb pályázatot írnak ki a 2027-ben hivatalba lépő nagyköveti posztokra.
0: Ma lejár a határidő, ameddig a fegyvertartási engedélyek tulajdonosainak összhangba kell hozniuk fegyverkategóriáikat. A 2021-ben hatályba lépett fegyvertartási törvény módosított rendelkezéseivel.
1: Ha ezt elmulasztják, pénzbírsággal sújthatók.
0: Szlovéniában augusztus 15-én tartják Nagy Boldogasszony ünnepét, amely hivatalos állami ünnep és egyben munkaszüneti nap.
1: Ezen a napon a hivatalok, az intézmények és a nagyobb áruházak, bevásárlóközpontok zárva tartanak, a vásárlás pedig csak a törvényi kivételekre, például a kisebb benzinkuti boltokra korlátozódik.
0: Japán cserebogarat találtak a magyar határ közelében Szlovéniában. A bogár kifejlett egyedei egyebek mellett a szőlőt és a gyümölcsfákat, a lárvái pedig a növények gyökereit károsítják, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal csütörtökön.
1: A közlemény szerint a szlovén hatóságok júliusban a magyar határtól mintegy 500 méterre Pince településén fogtak el japán cserebogarat, ezért a Nébik haladéktalanul megkezdte a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Többek között feromon csapdákat helyeztek ki az esetleges terjedés mielőbbi észlelése érdekében. A Nébik közleményében felszólított, a külföldi hazatérők mindig vizsgálják át ruházatukat, podgyászukat, járművüket és kemping felszerelésüket, valamint ne hozzanak be ellenőrizetlen forrásból származó növényeket és növényi anyagokat. A japán cserebogár észlelése, valamint már a gyanú felmerülése is bejelentési kötelezettséggel jár.
0: Évről évre nagy várakozás övezi, hogy melyik újdonság nyeri el a Magyarország tortája címet. A Magyar Cukrászipar Testület minden évben meghirdeti a versenyt, amelyre az ország legjobb cukrászai nevezhetik különleges, saját ötleteik alapján megálmodott tortáikat. Idén a bíborfehér bizonyult a legjobbnak, amely az utolsó pillanatban fehér mámorról váltott nevet.
1: A döntőbe idén 6 torta jutott be, és már a mezőny láttán is sejteni lehetett, hogy nem lesz könnyű dolga a zsűrinek. A versenyzők között a túró és a tejföld több tortában is fontos szerepet kapott, de a nyári gyümölcsök, a különleges fűszerek, a ropogós textúrák is visszatérő elemek voltak. Szerencsére a nagy közönség számára is hamarosan elérhető lesz a győztes sütemény. Magyarország tortája hagyományosan augusztus 20-a környékén az államalapítás ünnepének programjaihoz kapcsolódva jelenik meg a cukrászdák kínálatában. A Magyar Ízek utcájában 1950 forintért lesz kapható. Így aki kíváncsi, milyen desszert hódította meg idén a zsűrit, hamarosan meg is kóstolhatja.
0: Életveszélyes sérültek is vannak az Omisnál tomboló tűz miatt. A tűz csütörtök este 20 óra 21 perckor keletkezett Lokvarogoznica településen, az Adriai-tenger partján végighúzódó főút közelében. A lángok az erős szél miatt gyorsan tovább terjedtek a száraz növényzetben és a fenyőerdőben, elértek lakóépületeket, az éjszaka folyamán pedig Omis területére is átterjedtek.
1: A Spliti Kórház péntek reggeli közlése szerint összesen 36 ember szorult orvosi ellátásra, közülük 14-et kórházban tartottak, 7 sérült állapota életveszélyes. A sérültek többsége égési sérüléseket szenvedett, másokat füstmérgezés miatt kellett ellátni. A horvát tűzoltóság péntek reggeli adatai szerint 286 tűzoltó és 93 jármű vesz részt az oltásban, a helyi egységek segítségére több horvát megyéből, valamint Zágrábból is érkeztek tűzoltók. Hajnalban 4 Canadair CL-415-ös tűzoltó repülőgépet is a térségbe vezényeltek. A horvát haditengerészet egyik hajóját ugyancsak készenlétbe helyezték az esetleges tengeri evakuáláshoz. A hatóságok Omisban, Dugirádban, Makarskában és Splitben befogadó központokat nyitottak. Az éjszaka folyamán a legveszélyeztetettebb területekről szárazföldön és hajókkal is menekítették ki az embereket. Az omisi sportcsarnokban az éjszaka folyamán mintegy 1000 ember kapott menedéket. A tűz miatt lezárták a Jadranska magisztrála érintett szakaszát, valamint az omisi elkerülő út Makarska felé vezető részét. A lezárások és a turisták tömeges távozása miatt Omisban jelentős torlódások alakultak ki, a város egyes részei pedig áram nélkül maradtak. Slavko Tucakovics, országos tűzoltóparancsnok péntek reggel elmondta, rendkívül nehéz éjszakán vannak túl, és a Lokva-Rogoznicától Omisig húzódó térségben továbbra is bonyolult a helyzet. Közlése szerint ez Horvátország történetének egyik legsúlyosabb erdőtüze.
0: Eddig legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a súlyos horvátországi erdőtűz érintette területekről, közölte a Facebookon Orbán Anita külügyminiszter a legfrissebb információk alapján.
1: A tárcavezető pénteken arról számolt be, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal. Tájékoztatása szerint a konzuli szolgálathoz fordult magyar állampolgárok jelenleg biztonságban vannak. A külügyminiszter arra kérte a térségben tartózkodó magyarokat, hogy minden esetben kövessék a horvát hatóságok utasításait, és szükség esetén haladéktalanul forduljanak a konzuli szolgálathoz. A 24 órában elérhető konzuli ügyelet zöld száma 0-36-80-36-80-36.
0: Szicíliában a kitört Etna ejtette túszul a turistákat, ugyanis a vulkáni hamu miatt lezárták a katániai repteret, sok járatot töröltek, vagy jobb esetben átirányítottak, rengetegen turista szállás nélkül maradtak, még a nagykövetségek sem tudnak érdemben segíteni az Olaszországban ragadt külföldieknek.
1: A magyarok elmondása szerint arra sincs lehetőség, hogy járművet béreljenek, vagy vonattal elhagyják a térséget, írta az ATV.hu. A gondot az Etna állandó aktivitása okozza, ugyanis a vulkánból kiáramló hamu miatt többször is korlátozni kellett a helyi repülőtér forgalmát.
0: Vizsgálatot indítottak Hollandiában egy robbanás miatt Rotterdam kikötőjében, amely augusztus 13-án egy halálos áldozatot és több sérültet követelt. A detonáció az Europort ipari olajlétesítményében történt.
1: A rendőrség közlése szerint több sérültet kórházba szállítottak, miközben helyszínelő szakértőket és a holland munkaügyi felügyelet embereit is a helyszínre vezényelték. Dan Valkenburg rendőrségi szóvívő közölte, hogy a nyomozók minden lehetséges okot megvizsgálnak.
0: Legalább 437 civil halt meg, 2610 pedig megsebesültek a múlt hónapban Ukrajnában a háborúban. Kijev az egyik legsúlyosabban érintett város, közölte az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója csütörtökön közzétett jelentésében.
1: A jelentés szerint a múlt hónapban az ukrán fővárosban legalább 54 civil vesztette életét az orosz támadásokban, további 202-en pedig megsebesültek. A misszió kiemelte, hogy a júliusi áldozatok száma 30%-kal magasabb az előző havinál, és 70%-kal magasabb a 2025 júliusinál. 2022. február 24-e óta az ENSZ emberi jogi főbiztossága Ukrajnában legalább 16.874 civil halálát erősítette meg, köztük 820 gyermekét, még 51.273 civil megsebesült, közülük 3.126 gyermek.
0: A WHO főigazgatója szerint a Kongói Demokratikus Köztársaságban zajló, jelenleg több mint 2000 halálos áldozatot okozó ebola járvány a jelenlegi ütemben felülmúlhatja a 2014-2016-os 11.000 áldozatot követelő kitörést.
1: A ritka altípus ellen egyelőre nincs jóváhagyott oltás, bár brit kutatók már megkezdték a vakcinák tesztelését.
0: Hamarosan jönnek a sporthírek, előttük még arról, hogy négyen meghaltak és több ezren rekedtek a tokiói Narita repülőtéren, miután Kelet-Japánt, ezen belül a fővároshoz közeli Csiba prefektúrát csütörtökön minden korábbinál nagyobb esőzés árasztotta el.
1: A hatóságok a legmagasabb szintű vészhelyzeti riasztást rendelték el, és bár azt péntek reggelre mérsékelték, továbbra is földcsúszamlásokra és árvizekre figyelmeztetnek.
2: Sport.
0: Krisztián Cseh diszkoszvető megvédte Európa bajnoki címét Birminghamben. A szlovén atléta a harmadik sorozatban 72 méter 51 centiméterrel új Európa rekordot állított fel. A hármas ugrás döntőjében Neja Filipics a tizedik helyen végzett 13 méter 87 centiméteres ugrásával. A szlovén, a szerb és az Észak-Macedón kézilabda szövetség hivatalosan is megkezdte a közös pályázat előkészítését a 2034-es férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezésére, miután a nemzeti szövetségek megadták a zöld utat a jelöltséghez, jelentette be ma a szlovén ernyő szövetség. A meccseket mind a három országban elosztva rendeznék meg. A tervek szerint a hat előcsoportot osztanák el három ország között. A döntő hétvégének és a záró szakasznak a szerbiai főváros, a belgrádi Belgrád Aréna adna otthont. A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a Górnik Zabrze otthonában az Európa Liga selejtező harmadik fordulójának visszavágóján, így 2-1-es összesítéssel tovább jutott az EL rájátszásába, és Zsinórban 8-szor jutott a főtáblára a nemzetközi kupában. Az Európa Liga főtáblájáért folytatott küzdelmekben a Mohamed Salah is soraiban tudó Trabzonspor lesz a következő ellenfél, a lengyelek pedig a Konferencia Ligában a Monaco ellen javíthatnak majd.
1: Időjárás. Jobbára derült napos időben lesz részünk, az időnként megélénkülő keleti irányú szélben 30 fok körül tetőzik a hőmérséklet, az Adria mentén 35 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: Útmunkálatok miatt megváltozott a forgalmi rend Lendván a belvárosban lévő két körforgalom közötti utcaközön. Vidékünkön másút nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség ma az autópályán ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. Augusztus 15-én szombaton egyházi ünnep munkaszüneti nap lesz Szlovéniában, ezért 8 és 22 óra között kamionstop lesz érvényben az országban.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió péntek déli hír összefoglalójába. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép napot, ha lehet, tartsanak továbbra is rádiónk társaságában.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.
2: És a Muravidéki Magyar Rádióban most kezdődik egy jó kis, majd 3/4 órás zenei összeállítás. Hangolódjunk erre a péntek délutára együtt. Na meg az előttünk álló hétvégére, remélem, hogy mindenkinek kellemesen telik a napja eddig. És viszonylag hideg, hűvös éjszaka után most is ilyen nagyon kellemes 26-27 fokot mutatnak a hőmérők, legalábbis itt Lendván és környékén. Ez sokkal elviselhetőbb, könnyedebbé tesz egyébként a délutánnak az elviselését, talán többen merészkednek ki a szabad levegőre is, egy kicsit jobban él a természet, és ezt mi most még varázslatosabbá tesszük néhány jó zenével, Magna Cum Laude-val indulunk, itt lesz Nóter Méri, László Attila, jön Radics, bocsánat, Nagy Bogi, Miss Muddal, Metzger Vikivel, lesz Veréb Tomi, Halott Pénz, Kökény Attiláék, és még sokan mások, csak magyar zene egészen 13 óráig, akkor jövök majd a friss információkkal és az időjárás részleteivel, hogy meddig marad még a kánikula, és mire számíthatunk a következő napokban. Azt elárulhatom, hogy már a tegnap-tegnap előtt előre vetített prognózis is megdőlt, és egészen másfajta időjárás kerekedik a következő egy hétben, úgyhogy ennek részletei hamarosan délután egy órakor jönnek. Lebár Teodor, a délutáni hangtechnikus, ő válogatja a zenéket is, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezetőt, Cseresnyi és Tündét hallják. Augusztus 14-e van, mégpedig Marcell napja, és ma van a barlangászok világnapja is.

0: Időjárás.
1: Tizenhárom óra van, köszöntöm a hallgatókat. Ma augusztus 14-e van, péntek, és viszonylagosan kellemes időt kaptunk. Lenván 29 fokot mutatnak a hőmérők, ez az elviselhető kategóriába tartozik, de megkapjuk az újabb hőkupolát és az emelkedő hőmérsékletet. Addig, amíg a jövő hét közepére ugye egy érintő hidegfrontot ígértek a meteorológusok, most ez néhány napot tolódni fog olyannyira, hogy a 20-ai ünnepre elérheti a hőmérséklet csúcsa a 38-39 fokot, és ott lesz majd egy nagyobb visszaesés a hőmérsékletben, egy viszonylag drasztikus 10 fokos visszaesés, ami egyébként valamennyire lezárja a nyarat, de csak mérsékli a meleget, mert a mostani prognózis hosszú távú előrejelzés szerint a hónap végére visszatér újra a 35 fok, úgyhogy még nem vagyunk a végénél a meleget tekintve és a hőséget tekintve, úgyhogy marad ma is az alapvetően napos, száraz idő, 29 és 32 fok között várható a következő órákban a csúcsérték, és megállíthatatlanul jön az újabb hőhullám. Erre kell számítanunk a hétvégén. Szombaton folytatódik a nagyrészt felhőtlen, száraz idő, kevés gomoly felhő alakulhat csak ki, megélénkül helyenként a szél, hajnalban 7 és 20 fok közötti értékek várhatók, és ez egyébként most éjszaka is jellemző volt, hogy helyenként nagyon mélyre ment a hőmérő, hiszen a kifejezetten hideg, hűvös volt a hajnal. Aztán meg holnap is elérjük a 30-35 fokot. Szerencsére az éjszakák adják majd mindig a frissülést, és enyhítik ezt a forróságot. Vasárnap is többnyire derült napos idő várható, némi felhőzettel, de csapadék nem valószínű, a hajnali 10-22 fokról délutára 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Hétfőn lassan növekszik a felhőzet, és bár sok napsütés valószínű, hétfőn a nap második felében szerencsére megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye. Szórt jelleggel érkezik, nem mindenhol, de hétfőn reménykedhetünk némi esőben, záporban, zivatarban. Ezzel arányosan megélénkül, helyenként erős lökésekkel kísért szél érkezik. Hétfőn a hajnali 11-22 fok után délután 30-38 fok között tetőzik a hőmérséklet. Kedden egy frontális felhőzet vonul át felettünk, mögötte napos idő várható, kevés gomoly és fátyol felhővel, záporok, zivatarok elszórtan kedden, főleg a reggeli délelőtti órákban előfordulhatnak. Hajnalban 14-22, délutára 27 és 32 fok közé melegszik fel a levegő. Szerdán gyengén vagy közepesen felhős időt kapunk, néhány helyen még kialakuló záporokkal, zivatarokkal, élénk széllel, hajnalban 12-21 fokkal, délután 28-33 fok várható. Aztán csütörtökön, augusztus 20-án derült napos idő ígérkezik, az augusztus 20-ai ünnepen hajnalban 19-24, délután viszont 33-38 fok várható. Ezt követően a péntek több felhőt hoz, és onnantól az érkező hidegfront érvényesíti hatását. Pénteken még 29 fokkal, de csökkenő hőmérséklettel, és a jövő hétvégén szombaton napos idő várható, egyébként az a Bogrács-Fesz dátuma is, és napközben 23-26 fok közé melegszik a levegő, és a mostani hosszabb távú előrejelzés szerint jövő hét vasárnaptól tartósan felhős, borúsabb időt kapunk, napközben 26-27 fokkal. Tehát a kánikulának még nincs vége, a következő bő egy hét még napos és tartósan meleg időjárást fog hozni. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból az érkező újabb hőkupola és a kánikula mit eredményez. Most indul igazából csak a melegedés, rengeteg frontérzékenységi panasszal és erősödő meteogyógyászati helyzettel. Egyébként ma fordul meg az enyhülési tendencia, Holnaptól válik jellemzővé újra a kánikula, hétvégére ugyanis 35 fokot is meghaladó forróságra kell készülnünk. Nagyon gyors lesz ez a melegedés, és ez nagyon erős terhelést jelent a frontérzékenyeknek elsősorban. A kialakuló panaszok és a káros hőség mindenképpen kettős kockázatot jelent, ami tünetként előjön, és nagyon sokaknál egyébként fennáll majd a következő napokban, ez például a fokozódó terhelése a keringési és légzőrendszerünknek, szívelégtelenség, nehéz légzés, gyakori rosszul lét, mellkasi panaszok formájában érkezik. Jellemző lesz napokon belül a görcsös gyulladásos folyamatok felerősödése, az ingadozó vérnyomás, különösen a déli órákban, és hát egyre jobban kell figyelni a hőterhelésre. A déli órákban ne tartózkodjanak a tűzőnapon még rövid ideig sem. Az erős hajnali felfrissülés némileg enyhít ezen a terheléseken, de a következő napokban ez is kisebb mértékű lesz. Nagyon fontos, hogy a fejfájósok, vérnyomás, ingadozók esetében a tartós pihenés lehet megoldás, és az árnyékos, hűvös helyeknek a keresése, ahol át lehet vészelni a tartós meleget, illetve a kánikulát. Folyamatos folyadékfogyasztásra van szükség, tehát napi 2,5-3 liternyi vizet érdemes szépen folyamatosan elkortyolgatni, nem szabad megvárni, amíg a szervezet már szomjazik, és természetesen ne csak magunkra, hanem a környezetünkre is figyeljenek. Tartósan napos kánikulai időszak jön, és már holnaptól jócskán 30 fok feletti értékekkel, nagyon erős UV-sugárzással.
0: Közlekedési hírek.
1: Az útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de a forgalmi rendőrség ma a muravidéki autópályán méri gyakrabban a gépjárművek sebességét, és ne feledjék, holnap augusztus 15-én szombaton Szlovénia szerte egyházi ünnep munkaszüneti nap lesz, ezért holnap 8 és 22 óra között Szlovénia egész területén kamionstopp lesz érvényben, ami azt jelenti, hogy a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárműveknek tilos a forgalma. Jó utat kívánunk az utolévőknek és biztonságos célba érést! Tizenhárom óra 8 perc van, már is folytatjuk a péntek délutánt, mégpedig Ibidalával, itt lesz Peter Grásó, és hamarosan Majka Pápai Jócival.

0: nem is emlékeznek ránk.
1: 4,5 perccel vagyunk, 1:45 után folytatjuk ezt a délutánt természetesen a pénteki menetrenddel, így hamarosan majd lesz egy friss újdonság, óránként jövünk a legfrissebb hírekkel, 3 órakor pedig a pénteki hírmagazinnal és 3 témával. 10. éve szervezik meg az Ajándékhoz füzetet elnevezésű jótékonysági akciót, amelyhez a Lendvai Népi Egyetem gyűjtőpontot biztosít. Fehér Ilonahoz erről egy összefoglalót. Aztán a Life for Seeds projekt keretében folytatják azokat a tevékenységeket, amelyeknek az a célja, hogy a fajgazdag rétek megőrződnek és helyreállítódnak ezek által. Ennek kulcsfontosságú lépése az őshonos réti növények magvainak a gyűjtése, mivel a minőségi szaporító anyag alapját képezi a rétek sikeres helyreállításának. A projekt szakmai vezetőjét kérdezte Szabó Szuzi. És még egy téma, a holnapi NAFTA-CEJE mérkőzés, ugyanis szombaton a szlovén labdarúgó élvonal 5. fordulója zajlik, a találkozó 18 órakor kezdődik itt a Városi Sportparkban, és a NAFTA kerete ráadásul újabb játékossal bővült. Az összeállításból, Szabó Rudolf összeállításából kiterülnek a további részletek. 3 órakor tehát terepjáró aktuális helyi vonatkozású hírekkel. Lesz fordulópontok 16 óra után, aki pedig az operetteket kedveli, az 17 óra után hangolódjon a Muravidéki Magyar Rádióra, hiszen akkor jelentkezik az Operettek Világa. Részletes hírösszefoglaló pedig 18 órakor. Tartsanak velünk, hallgassák a Muravidéki Magyar Rádiót.

Hamarosan megmutatunk egy friss újdonságot, de előtte jön Fekete Dávid. Ma augusztus 14-e van, ennek az évnek már a 226. napjánál járunk, és azért érezhető, hogy augusztus 10-e után az éjszakák mennyivel hűvösebbek, és hogyha valaki például szabad vizekben fürdött az elmúlt napokban, akkor érezhető, hogy napról napra egy picit hűvösebb. Ma hajnalban is nagyon mélyre ment egyébként itt vidékünkön is a hőmérő higanyszála, kifejezetten hűvös volt a hajnal és a reggel, most azonban már 30 fok van itt Lendván is, és ha augusztus 14-ét nézzük a naptárban, akkor ma Marcell napja van, és ahogy említettem, ma van a barlangászok világnapja. Ezen a napon a barlangok kutatóit, illetve a barlangászatot ünneplik. Az érdekességhez pedig hozzátartozik, hogy ha augusztus 14-én, tehát a mai napon, egy gyík napozik a kertben, a népi megfigyelés szerint a természetbarátok örülhetnek a jó időnek. Hát minden lehetőség meg lesz arra, vagy megvan arra, hogy a gyíkok napozhassanak a kertünkben, hiszen a jó időnek, ráadásul a hétvégén még a kánikulának is idézőjelesen újra örülhetünk, mert amíg ma ilyen 30 fok körüli értékek olvashatók le a hőmérő higanyszáláról, addig a hétvégén visszatér akár a 38 fok is, és egészen augusztus 20-áig egy hőkupola lesz megint felettünk, úgyhogy készülhetnek pár napig még a rekkenő hőségre. A folytatásban Fekete Dávid jön, és aztán egy újdonság.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresné és Tünde vagyok, és ezúttal egy etnobit zenekar érkezik, a zsámbéki gyökerű Orevoir, és itt van a legújabb Ösztönlém című önálló kislemezük. Érdekesség, hogy a szerzemény július 31-én debütált digitális kislemezként és videóklipként is. A szerzemény az emberi lélek mélyebb, ösztönösebb rétegeit és a belső átalakulást állítja a középpontba. A zenekar megfogalmazása alapján a dalszöveg üzenete azt a folyamatot mutatja be, amikor a civilizációs szabályok mögül felszíre törnek a valódi nyers emberi ösztönök. Arra utal a refrén is, hogy a bennünk lakozó vadabb, ösztönösebb éntől nem megijedni kell, hanem elfogadni azt, mint a személyiségünk elválaszthatatlan részét. A dal hangulata azt a feszült pillanatot ragadja meg, amikor a megszokott világunk vagy a tiszta lapjaink összetépődnek, és a sárban fekve, a túlélésért küzdve újra fel kell fedeznünk a saját belső erőnket. Érkezzen most akkor az Orevoir újdonsága, ez nem más, mint az Ösztönlény, itt a napi frissben.

Friss. Zenei újdonságok.

Budapest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 14 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Szlovénia a második negyedévben 4,8%-os gazdasági növekedéssel a legmagasabb éves GDP növekedést érte el az EU tagállamok között. Az Eurostat adataival rendelkező országok áttekintése azt mutatja, hogy Szlovénia szezonálisan kiigazított GDP növekedése a második negyedévben a legmagasabb volt az EU-ban. Ezt követi Litvánia, Lengyelország és Ciprus. A növekedés erős volt Svédországban, Spanyolországban, valamint Finnországban és Portugáliában is. Negyedéves összevetésben Szlovénia gazdasági növekedése szintén az EU legmagasabbjai közé tartozott, 1,8%-kal. Csak Írország előzte meg 3,9%-os növekedéssel, bár az Eurostat arra figyelmeztet, hogy az ír adatokat óvatosan kell értelmezni, a helyi gazdaság sajátosságai és a multinacionális vállalatok európai központjainak jelentős szerepe miatt. Pihenőt kaptak a magyar országgyűlési képviselők, jövő hétre nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést a magyar kormány, erősítette meg a kormányzati kommunikációs iroda. A portál szerint korábban azt közölték, hogy a kormány és a Tisza frakció munkával tölti a teljes nyarat, és csak augusztus 10-e és 20-a között lesz szünet. Ez annyiban módosult, hogy a múlt hétre tervezett két ülésnap energiatakarékossági okokból és a hőség miatt elmaradt, de ezen a héten hétfőn és kedden még kaptak némi extra feladatot a képviselők, megválasztották például az új köztársasági elnököt. Szerdán kihelyezett kormányülés volt Pakson, ahol többek között a Dunai fenékküszöb építéséről hoztak döntést. A parlament tavaszi ülésszaka már június közepén véget ért, azóta a kormány hétről hétre rendkívüli üléseket hívott össze. Az országgyűlés május 9-i megalakulása óta összesen 23 ülésnap volt már. Oroszország ma elutasította a Fekete-tengeri tűzszünet ötletét, mivel álláspontja szerint nincs alapja az olyan félmegoldásoknak, amelyek csupán kevés szünetet biztosítanának Ukrajnának, írja a Reuters. Az utóbbi hetekben mind Oroszország, mind Ukrajna fokozta a kereskedelmi hajók elleni támadásokat a Fekete-tengeren, ami a globális gabona árak emelkedéséhez vezetett. Maria Zaharova, orosz külügyi szóvévő nyilatkozatában gátlástalan terrorcselekmények elkövetésével vádolta Ukrajnát a hajóforgalom ellen, miközben Oroszország saját csapásairól nem tett említést. A szóvivő hangsúlyozta, hogy az ukrán támadások tudatos politikát tükröznek, amelynek célja a polgári hajózás destabilizálása a Fekete-tengeri régióban, a feszültség fokozása és a konfliktus elhúzása, mindezt a szomszédos országok beleegyezésével. Sport. A szlovén, a szerb és a macedón kézilabda szövetség ma közösen pályázott a 2034-es férfi Európa-bajnokság megrendezésére, jelentette be a szlovén szövetség. Minden szövetség hangsúlyozta, a cél a bajnokság legmagasabb szintű megszervezése és annak bemutatása, miszerint a kézilabda az egyik legfontosabb sportág Európa ezer részén.
2: Időjárás.
1: Keleti irányú szél mellett délután is marad a derült idő. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul, az Adrián 35 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenszke Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom Drámlje és Pletovárje között Maribor felé, a tenger melléki strádán pedig Razdörto és Raubar Komanda, valamint Logátec és Brezovica között a főváros irányában.

Programajánlatokkal folytatjuk ezt az órát. Rengeteg minden lesz ezen a hétvégén, meg a jövő héten is. Ugye közeledik augusztus 20-a, így a Magyar Államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe alkalmából itt Lendván is tartanak központi megemlékezést, mégpedig augusztus 19-én szerdán. 17 óra 30 perckor lesz az ünnepi megemlékezés és a Szent István szobor koszorúzása a templom téren, 18 órától pedig ünnepi szentmise a Szent Katalin plébánia templomban. 19 órától régi imák, új hangok, rövid utazás a magyar kóruszene világában Kodálytól napjainkig a Capella Quincenses ünnepi hangversenye. Ők Pécsről érkeznek, és ez lesz a programban augusztus 19-én, tehát 20-a előtti estén, és ezt a programot, illetve ünnepséget, központi megemlékezést szerdán 18 órától a Muravidéki Magyar Rádió élőben közvetíti majd. Továbbra is működik a Rózsa Városi Parkban a könyvtár a lombok alatt, ami azt jelenti, hogy ma és holnap 17 és 20 óra között, vasárnap pedig 9 és 12 óra között lehet könyveket kölcsönözni, természetesen ingyenesen, és ott a hűvös lombok alatt olvasgatni, lapozgatni, akár könyveket gyerekkönyvektől felnőtt könyvekig, tehát szép irodalom, akár művészeti témájú könyvek, szaklapok és bulvárlapok is természetesen szerepelnek a kínálatban, úgyhogy érdemes kihasználni még ezt a lehetőséget, mert ez augusztus 30-áig tart még. Aztán, ha már államalapítás, akkor Dobronak község is készül, a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség augusztus 23-án jövő héten vasárnap a Magyar Államalapítás tiszteletére rendez megemlékezést. Ez délelőtt 9 órakor ünnepi magyar nyelvű szentmisével kezdődik a Szent Jakab plébánia templomban, 10 órától pedig ünnepi megemlékezés, a Szent István szobor megkoszorúzása. Ez szerepel a programban, tehát jövő héten vasárnap Dobronakon.

Zajlik a Moreszkötlupricei nyári fesztivál. Egészen fantasztikus állandó program kínálattal lehet találkozni a zene és a gasztronómia területéről. Szabadtéri koncertek nagyon változatos stílusokban, és ugye a település központjában a szabadtéri színpadon zajlanak az események, ami állandó, és az egész nyarat végig kíséri az a gasztronómia és a borászat. A helyi turisztikai farmok, borászatok rendszeresen szerveznek borkóstolókat, és a muravidéki gasztronómia is természetesen teret kap. Gyalogtúrák, kerékpározási lehetőségek szintén szerepelnek a programban, de azért az élőzenés estek a legnépszerűbbek, így augusztus 15-én szombaton 20 órától az Ensemble Actual ad szabadtéri koncertet, a belépés természetesen ingyenes, a hangulatot pedig helyi étel és ital kínálat egészíti ki. Egyébként minden nap 18 és 20 óra között nyári turisztikai piac is van, nyári bazár, kézműves piac, a sétánymenti faházakban muravidék ízeivel lehet megismerkedni, hagyományos kézműves termékeket lehet kóstolni, és a gasztronómia, akkor természetesen ez is központi szerepet kap, minden, ami muravidéki étel, az megkóstolható ebben a pár napban. Egyébként ma is ugyanúgy van gasztronómiai kínálat, kirakodó vásár, holnap pedig ugye a zenés program. Mindenkit szeretettel várnak Moreszkötlupricére is. Aki pedig picit átruccanna a határ másik oldalára, ma Sveti Martina Muriban a Szihomodo Pop lép fel a Mura-Szentmártoni központban, és este 8 órakor kezdődik a koncert. Ugye a Szihomodo Popról azt lehet tudni, hogy egy kultikus horvát punk rock zenekar, és hát valószínű nagyon sokan fognak elmenni a koncertjükre, lesznek előzenekarok, fiatal fellépők is, és természetesen a szokásos hangulatban fog telni a mai koncert is, ahova ingyenes a belépés. Ezen kívül augusztus 22-én jövő héten szombaton Moreszkötlupice községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség felújított helyiségében egy ünnepélyes megnyitóval várják a látogatókat, és természetesen kulturális programmal. Augusztus 22-én szombaton 18 óra 30 perckor kerül sor a többcélű épület udvarán az ünnepélyes megnyitóra, és azt követően Kis Kata és zenekara koncertjére várnak mindenkit, amely 20 óra 30 perckor kezdődik a Pártosfalvi Vadászotthonnál.

perckor kezdődik. Aztán szintén egy érdekes program. Augusztus 17-én Izolában, lent a tengerparton, Balatoni Retro Riviera lesz. Igen, lent Izolában a tenger melléken. Az Adriai tenger partján fekvő Izola egyestére fog találkozni a Balatonnal, mert hogy igazi retro nyáresti slágerekkel várnak mindenkit, magyar rozéfröccsekkel lehet kocintani, és meg lehet nézni a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet. Hogyha a 80-as vagy 90-es éveket idéző retro nyári ruhában érkezik valaki, akkor még egy frissítő fröccse is meghívják, úgyhogy a balatoni nyarak utánozhatatlan életérzését lehet egy kicsit megcsípni a szlovéne tengerparton Izolában, augusztus 17-én hétfőn este 20 órától. Szintén hétvégi program, ugyanis veterán járművek autók találkozója lesz Söjtörön holnap. Tehát ha 30 évvel idősebb a traktor, bicikli, motor, autó, teherautó, vagy akár az Eke Borona, akkor érdemes erre a találkozóra érkezni. Délután 2 órakor kezdődik a program, vidám, nagyon klassz kis meglepetésekkel, lesznek rövid túrák, aztán a hivatalos megnyitó 17 órától várható, majd fellépők érkeznek, táncosok, népdalkörök, nótaklubok, tánccsoportok, és este 19:30-kor a Cosmix együttes ad koncertet, 21 órától pacsírták, és aztán hajnalig bulival zárják. A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel várnak a söjtöri veterán találkozóra. De ezen a hétvégén lesz a rövid filmek bográcsa is, ami azt jelenti, hogy szombaton és vasárnap a Lendvai Várban lesznek filmvetítések. Nagyon sok alkotás mutatkozik be a szlovén rövid filmek mellett, spanyol, magyar, szerb, horvát, francia filmeket is láthat a közönség.

Talán ettől a daltól mindenki egy kicsit hát is tudott hűlni, Léna és az orosz tél, és a havazás és a hó benne volt ebben a slágerben. Nem kifejezetten nyári dal, de a 31 fokban mondjuk jó kis hűsítő tud lenni, mert hogy most 31 fok van lentván. És emellé a 31 fok mellé holnap még egy 4 fokot biztosan kapunk pluszba, mert ilyen 35-36 fok várható, helyenként több is majd vasárnap, tehát a hétvége a mainál melegebbnek ígérkezik. De ettől függetlenül egy holnapi programra mindenképpen invitáljuk Önöket, hiszen hagyományos kelepelő állítás lesz augusztus 15-én szombaton 16 órakor Csentében a Magyar Diákon Szakács Ellennél és a Csentei Szőlőtermelők Egyesülete a szervező. Aki szeretne részt venni, a kelepelő felőre tud táblákat kell követni a Csentei Malomtól, a Főútról és a Kápolnától. A programban a Mantrasi lép fel, lesznek borászati játékok, és a Duo Sosed hozza az élő zenét. A Csentei Szőlőtermelők Egyesülete és a Szakács család gondoskodik az ízletes ételekről, italokról, úgyhogy mindenkit szeretettel várnak erre a holnapi programra, ami 16 órakor kezdődik majd Csentében. Aztán augusztus 22-én jövő héten szombaton Lendván, Lendva belvárosában lesz a Bogrács Fest, a Bogrács Fesztivál, és természetesen ezúttal is rengeteg főzőcsapat nevezett be erre az országos rendezvényre, hiszen Lendva jó néhány éve már a Bogrács fővárosa, úgyhogy augusztus 22-e megtelik a belváros majd főzőcsapatokkal és klasszikus Bogrács Fesztiválos hangulattal. Ennek fényében természetesen a főutcát le is zárják majd. De szintén augusztus 22-én Ljubljanában Napfonat koncert lesz, Esték az öreg Ljubljanában fesztiválon. A Napfonat egy energikus, titokzatos női kapella együttes, és ezt a multikulturális jellegű zenét viszik el a szlovén fővárosba, a belépés díjtalan. Úgyhogy ha arra járnak éppen, akkor érdemes őket meghallgatni, megnézni. De ezen a hétvégén sem maradunk egyéb programok nélkül, mert hogy sporteseményekből is akad bőven. A Naftaceje mérkőzéssel kezdődik szombaton a szlovén labdarúgó első osztály 5. fordulója. Holnap 18 órakor a Lendvai Sportparkban a Nafta hazai pályán az aktuális bajnok Cejét fogadja majd. Aztán elrajtól a szlovén labdarúgó kupa új idénye. 2026-27-es szezonban 181 klub száll harcba a kupa győzelemért. A legnépesebb szlovén klubtornának számító sorozat idén is hazai labdarúgás szinte valamennyi szintjét össze fogja kötni. Augusztus 16-án vasárnap délelőtt 10-kor Nafta öregfiúk Olimpia hosszú falu, 17:30-kor pedig Csente Nedelica, Kobélye Csensovci és Hodos Tromenik találkozókra várják a szurkolókat. A kupasorozat az első fordulóval augusztus 26-án folytatódik. Aztán a jövő hét elején pályára lép idén az idei szezonban először az új idényben a Nafta utánpótlás, tehát augusztus 17-én hétfőn rajtól az U19-es másodosztály keleti csoportjának a bajnoksága a Lendvai Futball Akadémián a Nafta 17 órakor a Dravinját fogadja. Augusztus 19-én szerdán rajtól az U15-ös és U17-es csapatok közös bajnoksága. A Nafta fiataljai, miután kiharcolták a feljutást az élvonalba, hazai pályán az akadémián kezdik meg a pontvadászatot a Brinje Grosszupje ellen. Az U15-ösök mérkőzése 16 órakor, az U17-eseké 18 órakor kezdődik majd, tehát jövő héten szerdán.

Ezen a hétvégén is zajlik a Hétrét ország nagyon érdekes, sokszínű programokkal. Gyereknek bátor, ez egy ma esti szerzői est, Őri Szentpéteren Beg Zoli érkezik majd önálló estjével, de hogyha igazán jó koncerteket akarnak mondjuk jövő héten, akkor az iránytű koncert keretében augusztus 19-én szerdán 19 órakor az Ivan and the Parasol lép fel Őri Szentpéteren az Omega Parkban, a muzsikás együttes és Petrás Mária Őri Szentpéteren a református templomban augusztus 20-án 18 órától. Bobán Márkovics orkesztra pedig augusztus 21-én 20:30-kor szintén Őri Szentpéteren az Omega Parkban ad majd koncertet, de emellett rengeteg nyitott porta van, úgyhogy érdemes ellátogatni akár ezen a hétvégén, meg jövő héten is az Őrségbe, illetve Hétrét országba. Most 14 óra 44 perc van, a sok-sok programajánlat után egy picit zenélünk Tóth Andival, Szeverinával, Odettel, 15 órakor pedig várjuk Önöket a pénteki hírmagazinnal és három témával. Maradjanak velünk.

igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik, igazi volt ez?

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: A pénteki hírmagazin jelentkezik ezúttal három témával. Köszöntöm a hallgatókat. A Muravidéki Helyi Fejlesztési Fundáció koordinálja a nyári jótékonysági akciót, amelynek keretében taneszközöket gyűjtenek a hátrányos szociális helyzetben élő iskolások számára. Az egy évtizedes múltra visszatekintő akció során a Muravidéken 2000 gyermeknek nyújtanak segítséget. A szervezők szerint idén csaknem 400 gyermeknek van szüksége ilyen jellegű segítségre. Lendván az ajándékcsomagok egyik gyűjtőpontja a Népi Egyetemen, a másik pedig a Spár üzletközpontban van. Az akció jelentőségéről, az adományokról és azok leadásáról Rehele Hojnik-Kelencet, a Népi Egyetem igazgatóját kérdezte Fehér Ilona.
2: Akciji smo se pridružili na pobudu LRF Pomurje, zaradi tega, ker oni so iskali tudi točke zbiranja.
3: Az akcióhoz a Muravidéki Helyi Fejlesztési Fundáció kezdeményezésére csatlakoztunk, amikor a taneszközök ajándékozásához muravidéki gyűjtőpontokat kerestek. Mindenféle taneszköz gyűjtünk, színes ceruzákat, filctollat, füzeteket, iskolatáskát, hátizsákot, rajztömböket, tempera és vízfestéket, tehát mindent, amire egy tanulónak az iskolában szüksége van. A gyűjtőpont minden munkanapon 8 és 14 óra között van nyitva. Megbeszélés alapján később is átvesszük a csomagot, mivel az adományozás nemes cselekedetét felkaroló akciót nagyon fontosan tartjuk. Ebben az akcióban mindenki részt vehet, hiszen egy füzet nem kerül sokba, ugyanakkor kimutathatjuk szolidaritásunkat azokkal szemben, akiknek nem kerül, vagy nem áll módjukban, hogy gyereküknek motivációként eredményes tanévkezdést biztosítsanak. Gyermekkoromban mindig nagyon örültem, meg az én gyermekeim is nagyon lelkesek voltak, amikor minden éven legalább egy új dolgot kaptak a füzetek mellé.
4: Meddig tart az akció?
3: Az akció augusztus 28-áig tart, de mi természetesen évközben is gyűjtjük a taneszközöket, és amikor látjuk, hogy valakinek szüksége van rá, akkor megajándékozzuk. Például én 50. születésnapomon ajándék helyett, hiszen a 36. kávés készletre már nincs szükségem, arra ösztönöztem meghívott vendégeimet, hogy hozzanak taneszközöket. Mert nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak pénzügyi segítséget nyújtsunk, hanem tárgyi ajándékot is adjunk. Elsősorban pedig azt gondolom, hogy ilyen módon is éreztetjük a gyerekekkel, hogy érdemes tanulni és jó iskolába járni.
2: Predvsem pa da mi dajemo otrokom občutek, da se šolanje, izobraževanje splača, pač tudi na tak način.
4: Nyilatkozta Rehele Hojnik-Kelenc, a Lendvai Népi Egyetem igazgatója. Az intézetben tehát minden munkanapon 8 és 14 óra között lehet leadni az adományokat. A Spár üzletben egy külön kosárban gyűjtik a taneszközöket. A nemzetiségileg vegyes alakott területen belül még pártos falván gyűjtenek az ajándékos füzetet akció eredményességéhez. Adományaikat a Kocljevina intézetben adhatják le. Taneszközökön kívül pénzadományokat is gyűjtenek, amelyen az akció végén hiányzó vagy elfogyott cikkeket vásárolnak. A pénzadományokat a Lokálna Razvojna Fundácia Zapomurje, azaz a Muravidéki Helyi Fejlesztési Fundáció számla számára lehet átutalni, amit a fundáció honlapján találnak meg.
1: A Life for Seeds projekt keretében folytatjuk azokat a tevékenységeket, amelyek célja a fajgazdag rétek megőrzése és helyreállítása. Ennek egyik kulcsfontosságú lépése az őshonos réti növények magjainak gyűjtése, mivel a minőségi szaporító anyag alapját képezi a rétek sikeres helyreállításának. Monika Matyesec, a projekt szakmai vezetője nyilatkozott Szabó Szuzinak.
5: Letos smo nadaljevali z aktivnostmi obnov travnikov Idén is folytattuk a réthelyreállítási tevékenységet, mégpedig egy új maggyűjtési módszer kipróbálásával, amelyhez kombányt használtunk. Az így összegyűjtött szaporítóanyag alapját képezi a réteg sikeres helyreállításának. A kombájnnal Dolenciben egy réten gyűjtöttünk magokat. Ez a terület a száraz gyepek élőhely típusába tartozik. Ezt a speciális kombányt alapvetően szántóföldi kultúrák betakarítására tervezték, mi azonban mégis megpróbáltuk vele a réti növények magjait keféléses módszerrel begyűjteni.
6: A kombány vezető, illetve gépkezelő úgy csökkentette a kombány légáramát, hogy a gép képes legyen a réti növények érett magjait begyűjteni. Az összegyűjtött szaporítóanyagot ezt követően grádra szállították és kiszárították, majd a degradálódott száraz gyepek helyreállítására használják fel a magvakat. A gép lehetővé teszi az érett magvak összegyűjtését a gyep felület lehető legkisebb bolygatása mellett. A betakarított szaporítóanyag pedig a forrásként szolgáló rétre jellemző fajok változatos keverékét tartalmazza.
5: A kombány haladás közben gyűjti be a réti növények érett magjait. Sziták és légáram segítségével választja el a magokat a növény többi részétől. Így a gyűjtőtartályban ezt követően elsősorban tiszta magkeverék halmozódik fel. Ezt a magkeveréket az itteni goricskói száraz gyepek helyreállítására fogjuk felhasználni.
6: A helyreállításnak ez a módja a helyi szaporítóanyag felhasználásán alapul, ami hozzájárul a genetikai sokféleség megőrzéséhez, valamint a növények helyi körülményekhez való jobb alkalmazkodásához. A Life for Seeds projekt keretében idén utolsó alkalommal végeznek ilyen jellegű tevékenységeket a területen.
5: Idén zárul a projekt, és mivel van még bennünk elég akarat és energia, más módszereket is ki akartunk próbálni. Ezért fogtunk bele a kombájnos maggyűjtés tesztelésébe is. Talán egy másik réten meg kellene ismételnünk a betakarítást. Ugyanis azon a száraz gyepen, ahol a kombájnnal dolgoztunk, a fűfélék magjai a gyűjtés idején már nem voltak jelen. Így főként az úti füvek, a galajok és a tisztes füvek magjai gyűjtöttük be.
6: Monika Matyasec hozzátette azt is, hogy minden egyes terepi tesztelés új ismeretekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagítja a szakemberek munkáit. A különböző maggyűjtési módszerek eredményei pedig segítenek kiválasztani a leghatékonyabb megközelítéseket a jövőbeli tevékenységekhez, és hozzájárulnak rétjeink biológiai sokféleségének hosszú távú megőrzéséhez.
1: A NAFTA Celje mérkőzéssel kezdődik szombaton a szlovén labdarúgó élvonal 5. fordulója. A találkozót 18 órától rendezik a Városi Sportparkban. A NAFTA kerete újabb játékossal bővült. Szabó Rudolf összeállítása következik.
7: Mielőtt szombat este sor kerül az Olimpia Maribor rangadóra, a Stožice stadionban Lendván kezdődik meg az 5. forduló a szlovén élvonalban. A tabella 2. helyen álló NAFTA a regnáló bajnok Celjét fogadja a Városi Sportparkban. Mindkét együttes jó formában várja a holnapi találkozót. A NAFTA 3 mérkőzés óta veretlen, a Celje pedig az Olimpia ellen megnyert bajnoki után kedden biztosította helyét a labdarúgó bajnokok ligája rájátszásában. Az örmény Ararat elleni 2-0-ás hazai győzelmet a helyszínen tekintette meg Baldomero Hermoso Herrera, a NAFTA vezetőedzője. Számít-e a spanyol szakember arra, hogy a céljénél a BL rájátszás miatt néhány kulcsjátékos pihenőt kap szombaton?
8: Of course, the champion of the competition, it doesn't matter if they decide to change.
9: Természetesen ők a sorozat címvédői. Nem számít, ha esetleg néhány játékoson változtatnak. Ők a lehető legerősebb ellenfél, akivel szembe kerülhetünk. Ezzel a mentalitással készülünk a mérkőzésre, de elsősorban arra figyelünk, hogy mi a legjobbat hozzuk ki magunkból. Az alumínium elleni mérkőzés sok olyan dolgot megmutatott, amelyen természetesen javítanunk kell. Ugyanakkor sok mindenben nagyon jól teljesítettünk. Jól játszottunk, és különösen fontos pozitívum, hogy a mérkőzés hajrájában is kitartottunk, küzdöttünk a győzelemért. Ezt a mentalitást szeretnénk meghonosítani a csapatnál. Nagyon erős kerete van a céljének. Számítunk arra, hogy változtatnak a kezdőcsapaton, már csak azért is, mert kedden nagyon megterhelő mérkőzést játszottak, és megvan a keretük ahhoz, hogy ezt megtegyék. Számunkra azonban sokkal fontosabb, hogy saját magunkra összpontosítsunk. Nem számít, milyen kezdőcsapattal találkozunk szombaton. A legfontosabb, hogy megpróbáljuk a legjobbat nyújtani, erre koncentrálunk. Ráadásul ismét hazai pályán játszunk, így a szurkolóink is mellettünk lesznek. Ez számunkra is különleges mérkőzés lesz. Nagyszerű dolog, hogy egy héten belül fogadhatjuk a bajnokcsapatot, miközben számukra ez a hét a BL rájátszás kiharcolása miatt is különleges. Megvan bennünk a motiváció, hogy megszerezzük a 3 pontot, és mindenek előtt szeretnénk győzelemmel megajándékozni a szurkolóinkat.
7: Vélekedett a célja elleni összecsapás előtt Herrera mester. Augusztus óta tagja a NAFTA-nak a 20 éves középpályás Vidnyánszki Mátyás. A magyar futballista korábban a DVSC játékosa volt. A debreceniek első csapatában azonban tétmérkőzésen nem lépett pályára. Az elmúlt 2 szezont kölcsönben a Mezőkövesdnél töltötte. Az előző idényben 28 találkozón lépett pályára az NB2-ben és 3 bajnoki gólt szerzett. Mátyás a magyar korosztályos válogatottakban is szerepelt, az U16-os korosztálytól egészen az U19-es csapatig. A fiatal középpályás most távozott Debrecenből, és a NAFTA játékosa lett. Új csapatában már be is mutatkozott. A vasárnapi Alumini elleni idegenbeli bajnokin a 84. percben lépett pályára Kimila Rencsics helyére. Vidnyánszki szerződése 2027. június 30-áig szól. Hogyan érzi magát Lendván? Milyen céllal érkezett a NAFTA-hoz? És milyen volt a bemutatkozás a szlovén élvonalban? Többek között erről is kérdeztük a fiatal középpályást.
10: Nagyon jól érzem magam, tényleg befogadó a csapat, és örülök, hogy itt lehetek. Jó érzés volt, hogy az edző számított rám az első meccsen, amikor keretbe voltam betett. Hát nagyobb az iram, mint ami volt, amit megszoktam az MB2-be. De jó érzés volt újra pályára lépni, mert 2 hónap után ez volt így az első meccsem, szóval tényleg jó érzés volt pályán lenni. Debrecenben nem úgy jöttek ki a dolgok, ahogy terveztük, és akkor volt egy ilyen felvetés, hogy Lendva, a menedzseren keresztül csapat, hogy itt megnéznének, és szerencsére jól sikerült ez a próbaidőszak, és igazából mondom, a menedzseren keresztül jött ez az egész.
7: Ismerte előtte a klubot? Hallott már róla?
10: Igen, tudtam, hogy a Zalaegerszeggel van kapcsolatban. Azt is tudtam, hogy figyeltem, hogy feljutottak. Volt csapattársaim régen, játszottak itt, például Klaus is. Aztán így be tudtam lőni nagyjából, hogy mi újság itt.
7: És előtte pedig akkor röviden, tehát így a debreceni születés, ha jól tudom, tehát ott kezdte a pályafutását, egy pár mondatot erről.
10: Igen, Debrecenbe kezdtem, azért is örültem volna, hogy ott sikerül lehetőséget kapnom, és örültem is, amikor visszaigazoltam 1-2 éve, viszont kölcsönbe voltam Mezőkövesden. Az jól sikerült, tehát a tavalyi évet azt jónak mondhatnám, és úgy gondolom, hogy ez egy ilyen jó előrelépés számomra a karrierem során ez a NAFTA. Úgyhogy...
7: Amúgy a bajnokságot ugye most kicsit már belekóstolt az első mérkőzésen, így milyen, hogy látja a szlovén első osztályt, mit tud róla, hogy
10: fizikálisabbnak érzem, mint a magyar bajnokságot. Alapvetően meg hasonlónak tartom, mint az NB1.
11: támadó középpályás, ugye? Az a legjobb.
10: Olyasmi, igen.
11: Tehát inkább a középpályán.
10: Középpályán, igen, inkább a center, vagy a centrumban ott középen.
11: Tehát illik ebbe az egész filozófiában, amit most az új edzőképviselőnek terjed?
10: Igen, ez nagyon pozitív. Tehát, hogy ez a spanyol foci, nálunk a labda járatni, ez előrefele, szóval úgy gondolom, hogy ez illik az én játékstílusomhoz.
1: Pénteki hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.
12: MMR. A zene összeköt.
1: A zene valóban összeköt, és bízunk benne, hogy azért egy horvátországi úgymond menekülő turistát is összetudunk majd önökkel kötni, és a Lendvai stúdióval, hiszen az óránkénti hírekből, hírösszefoglalókból is kiderül, és illetve bárhova kapcsolunk, azért lehet látni a közösségi médiában, oldalakon is, hogy hatalmas erdőtűz tört ki a horvát tengerparton Split közelében, Omis és Lokva-Rogoznica térségében, amely miatt az éjszaka folyamán mintegy 1000 embert, köztük legalább 58 magyar turistát is ki kellett menekíteni. Egyébként csütörtök este 20 óra 30 perc körül keletkezett a tűz. A beszámolók szerint és az erős szél miatt rendkívül gyorsan átterjedt a lakóépületekre, autókra, hajókra is. Az érintett terület egy 900 és 1000 hektárnyi terület, ennyit emésztett föl Omis városközpontjának közelében és a környező dombokon is. Jelenleg is zajlanak a kimenekítések, óriási a kár, lakóházak, gépjárművek, kikötőben álló hajók égtek ki teljesen, vagy égtek le teljesen. A helyiek és a tűzoltók elmondása szerint ez lehet a régió történetének egyik legsúlyosabb tűzvésze. A mentési munkálatok zajlanak, több tucat tűzoltóegység küzd a lángokkal, a munkát azonban éjszaka ugye nehezítette még a sötétség meg az erős szél, ami miatt a tűzoltó repülőgépek kezdetben nem is tudtak felszállni. Hogy milyen a helyzet, illetve milyen volt a helyzet éjszaka, reméljük, hogy el tudjuk érni Fodor Csabát, aki családjával éppen Lokva-Rogoznica központjában nyaralt, amikor fellobbantak a lángok, és azt gondolom, hogy a lélek jelenlétüknek köszönhetik, hogy ébbőrrel megúszták. Úgyhogy ha el tudjuk érni Fodor Csabát, akkor összehozunk a kapcsolatot, és ő majd elmeséli, hogy milyen volt ezt megélni ott a tűzvész kellős közepén ezt az éjszakát, és egyáltalán most milyen lélek jelenléttel tudnak egyáltalán hazafelé utazni.

0: Pokoli éjszaka az Adrián, hatalmas erdőtűz tombolt a horvát tengerparton, Split közelében, Lokva, Rogoznica térségében. A lángok a hegyekből percek alatt értek el a partmenti apartmanokhoz, házakhoz és autókat borítottak lángba, miközben a hatóságoknak mintegy 1000 embert, köztük tucatnyi magyar turistát kellett kimenekíteniük a tűzcsapdából, sokakat a tengeren keresztül hajókkal. Információink szerint a katasztrófának 30-nál is több sérültje van, többen életveszélyes állapotban vannak. A telefonvonalban most Fodor Csaba, magyar turista, aki családjával pont a tűz fészkében Lokva Rogoznicán nyaralt, és most éppen, ha jól tudom, úton hazafelé Magyarországra. Köszöntöm Ön, Csaba, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll, és mindenek előtt nyugtasson meg, hogy mindannyian biztonságban vannak.
1: Igen, igen, szép jó napot kívánok én is mindenkinek, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Ugye önök pont ott voltak Lokva Rogoznicán, ha jól tudom, ahonnan a tűz elindult. Hogyan látták a lángokat lejönni a hegyről a házak felé, és mennyire volt sokkoló ez a látvány?
1: Hát igazándiból ilyet még csak filmben láttunk, tehát mi elmentünk egyébként vacsorázni tegnap este. Visszaértünk olyan 9 óra magasságába Lokva Rogoznicára, akkor már megelőzött minket 3 tűzoltó autó. Visszaértünk, és akkor egy elég erős füstöt éreztünk, majd felhívtuk a barátainkat, akikkel még voltunk, ők körülbelül 200 méterrel voltak még arrébb tőlünk. Ők pedig már mondták, hogy ők már pakolnak, mert a dombon már ilyen izzó lángokat látnak, vagy fényeket látnak, úgyhogy ők pakolnak. Mi egyből elkezdtünk pakolni, megbeszéltük a tulajdonossal, hogy akkor most mi a teendő, ő megnyugtatott, hogy semmi gond nem lesz, nyugodtan maradjunk, itt semmi gond nem lesz. Hát mondtam neki, hogy csókolom, itt 200 méterrel arrébb már mondom, ízik a dombtető, tehát jó lenne, hogyha ő is pakolna. Ő várt a hatóságokra, mi szerencsére nem vártunk, sajnos nagyon sokan viszont még nem is értettem, tehát tényleg nagyon nagy füst volt, és akkor mindenki a teraszon nézelődött, és mintha ez a legtermészetesebb dolog lenne. Hát nekünk nem volt az, úgyhogy gyorsan, amit tudtunk, összeszedtünk a leglényegesebbeket, és akkor beültünk az autóba, és Omis fölötti első településre oda kimentünk, a dombtetőre, mert oda nem jött fel a füst, és onnan néztük, hogy hogy terjed a tűz. Hát félelmetes volt. És azóta is, amilyen videókat láttunk a más magyaroktól is, tehát hihetetlen. Tehát volt olyan autó, ami lángolva ment, voltak olyan autók, amire izzó parazsak potyogtak folyamatosan, miközben mentek, tehát hihetetlen. És most azóta viszont visszamentünk összeszedni a cuccainkat, szerencsére visszaengedtek, hát tucatnyi autó kiégve, tehát a legrosszabb katasztrófa filmben láttunk ilyet csak.
0: Ugye a falu ciklák és a tenger zárja közre, és a főutat is lezárták. Hogyan tudtak nagyon egyszerűen kijutni akkor még a tűzcsapdából? Ezek szerint akkor itt nagyon fontos volt a lélek jelenlét.
1: Ez így van. Tehát egy nagyon gyors döntést hoztunk, de egyhangulag mindenki azt mondta, hogy induljunk el. Ha nem lesz gond, akkor vissza tudunk jönni. De igazából nem is értettem, hogy miért vártak mások. Mert szerintem a mi indulásunk is már a káosz között körülbelül ilyen 4 óra terhetett el. És onnantól kezdve már csak lépésbe araszolva tudtak kijönni mások. Voltak, akik egymás autóját tolták, tehát hihetetlen.
0: Lehetett ott már látni, hogy gyakorlatilag pánik hangulat alakult ki?
1: Amikor mi kijöttünk, akkor még nem. De mondom, egy 4 óra 20 perccel később már viszont teljes mértékben az volt.
0: Ugye a hírek szerint nagyon sok a sérült ott is, meg a környéken is. Az önök környezetében volt-e ilyen? Láttak-e olyat, akinek például orvosi ellátásra volt szüksége?
1: Mi szerencsére nem láttuk, mert előbb el tudtuk hagyni ezt a helyszínt.
0: Ugye említette, hogy visszatérhettek az apartmanjukba. Mi lett végül az apartman sorsa, amikor vissza tudtak menni? Sikerült mindent aztán bepakolni az autóba? Vagy azért a holmi...
1: Meglepő módon nekünk sikerült. Érdekes ez, hogy ugye nagyon sok beton és kő van az apartmanok körül. Tehát a növényzet az mindenhol nagyon-nagyon csúnyán leégett, de az apartmanoknak a nagy része, amelyik ténylegesen kőből van mindene szinte, azok épek maradtak, tehát azok kívülről kormosak, esetleg belül füstösek, stb., de nem égtek nagy mennyiségben le. Vannak olyan részek viszont, ahol esetlegesen ilyen fából épült, vagy egyéb olyan éttermet is láttunk, ami fából épült, ahol tavaly például ott vacsoráztunk, az teljesen rommá égett. Tehát ilyenek voltak.
0: Lokvarogoznicából most az ön megítélése szerint mi maradt?
1: Én azt mondom, hogy tehát a növényzet az nagyon-nagyon lassan fogja pótolni majd ezt, amit elveszített. Vannak még zöld részek rajta, nagyon sok a korom és rengeteg elégett dolgot lehet látni. Eleve villamos hálózat nincs, tehát az is elégett. Nem tudom, hogy ezt mikorra fogják tudni ők helyreállítani. De hogy rohamtempóval elkezdték felmérni a károkat, azt láttuk. Tehát iszonyat mennyiségű tűzoltó, rendőrautó, kárszakértős emberek, ilyen autó elszállító trélerek, rengeteg minden volt.
0: Tehát összességében akkor nem azt látta, hogy fejetlenség van, hanem viszonylag szervezetten zajlik az oltás és a menekítés is.
1: Így van. És ma is egyfolytában oltották még, mert a Cetina kanyonban még mindig voltak lángok ma is, amikor eljöttünk, és ezt repülőgépekről oltották, és azt hiszem, hogy 5 darab repülőgépet láttunk ma, ami oltotta a tüzet.
0: Hát az éjszaka kellős közepén kellett elhagyni a pihenő helyet, az apartmanjukat. Hogy tudták átvészelni, illetve hol az éjszakát?
1: Hát ezt már csak meg tudnám mondani, hogy milyen településen voltunk, nem tudom megmondani.
0: De találtak szálláshelyet? Vagy az autóban?
1: Nem találtunk, először az autóban, vagy hát végül is egész végig az autóban voltunk, de egy áruház láncnak a parkolójában vészeltük át, és megvártuk a nyitást ott. De amerre mentünk, a horvátok nagyon-nagyon segítőkészek voltak, mindenki hozott vizet, pókrócot a gyerekeknek, tehát kávéval kínáltak, tehát mindent, amit tőlük tellett, azt megtettek, de sajnos nem volt szabad apartman ott azokon a részeken, ahol mi jártunk. Úgyhogy, mert kérdezték, hogy mivel tudnának segíteni, de mondtuk, hogy hát apartman kéne, de viszonylag egy nagyobb létszámú brigáddal voltunk, és ezért nem tudtak minket elszállásba.
0: Az mit jelent, hogy akkor egy baráti társaság utazott?
1: Egy baráti társasággal, igen, 3 autóval voltunk, 14-en összesen.
0: És akkor most mindannyian hazafelé tartanak már?
1: Mindenki.
0: Ez egy milyen hosszú nyaralás lett volna, és hány nappal előbb kellett eljönni?
1: Hát konkrétan mi kedden érkeztünk, és hétfőig maradtunk volna.
0: Tehát akkor még néhány nap, de ilyenkor az ember nem ezt mérlegeli, hogy még hány napot maradhatott volna, hanem az, hogy biztonságban megúszta ezt a történetet. Hát egy ilyen, mondhatom azt, hogy traumatikus éjszaka után Lokvarogoznica lángoló képeivel valamennyire azért a fejükben, hogyan tudnak most mondjuk a vezetésre meg a hazautazásra koncentrálni? Ilyenkor az embernek egy picit meg kell nyugodnia?
1: Hát én úgy gondolom, hogy meg kell nyugodni, de mindenütt jó, de legjobb otthon. Most így vagyunk vele.
0: És ilyenkor mennyire fölértékelődik ez? Azt elárulhatjuk, hogy hol van az otthon, és hogy hány kilométert utaznak hazáig?
1: Hát ez Nógrád megyébe Karancslapújtőn van. Ez 1000 kilométer Lokvarogoznicától. Karancslapújtőn van. Ez 1000 kilométer Lokvarogoznicától.
0: Az egy jó hosszú út. Igen.

4 embert ápolnak a spliti kórházban, 7 személy állapota pedig továbbra is életveszélyes. Andrej Plenković, horvát kormányfő megerősítette, hogy a kitelepítettek száma már elérte az 1200 főt, a kora délutáni órákban pedig csaknem 200 embert közvetlenül a tengerből mentőhajókkal kellett kimenekíteni, miután a lángok elvágták a szárazföldi utakat. Jelenleg több mint 300 tűzoltó, 4 megye teljes mentőegysége és tűzoltó repülőgépek küzdenek a lángokkal a Dalmát tengerparton. Bízunk benne, hogy megoldják ezt a nem kis problémát, és talán az égiek is ebben segítségre lesznek, és odaföntről küldenek egy kis esőt. Ebben bízva kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt!

Holnaptól, ezt énekelte Szabi Est, holnaptól jön a még melegebb, úgyhogy ma örüljünk ennek a 30-31 foknak, mert a hétvégére visszatér a 34-35 fok, sőt a jövő héten ez még csúcsosodik is, hiszen megint egy jó kis hőkupola űr ránk, ami azt jelenti, hogy jövő hét közepére, pontosabban augusztus 20-án akár 38-39 fok is lehet majd a legmelegebb órákban, és aztán érkezik egy hidegfront, ami gyakorlatilag egy jó 10 fokos lehűlést hoz, így azt követően visszatérnek a 30 fok alatti maximumok, ami már jóval elviselhetőbb és barátságosabb lesz. Most itt vagyunk 15 óra 41 perc tájéken, félig benne már a hétvégébe, hiszen péntek délután van, tervezzék meg a következő napjaikat, és mindenképpen fókuszáljanak a pihenésre, a déli órákat pedig mindenképpen olyan helyen töltsék, ahol hűvös van, árnyékos hely, hiszen nagyon magas az UV-sugárzás, és a következő napokban még erősebbre kell számítani. Úgyhogy hétvégén kánikula lesz strandidővel, de azért tartsák be azt a szabályt, hogy 11 és 15 óra között közvetlenül nem fekszenek ki a tűző napsütésre. Egyébként a vízhőmérséklet tökéletes és kellemesen fogja majd hűteni a kinti, jócskán 30 fok feletti hőmérsékleteket, úgyhogy bátran javaslom, hogy még a nyár hátralévő részét, amit lehet, használjanak ki, strandoljanak, pihenjenek, utazzanak, de olyan helyre, ahol nyugodt körülmények fogadják. Nyilván nem lehet bele kalkulálni azt, hogyha fellobban egy-egy tűzgóc, mint ahogy Horvátországban is ez megtörtént, de hát bárhol Európában nézzük, Olaszországban, a görögöknél, spanyoloknál is folyamatos tűzesetekről számolnak be, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. A folytatásban hamarosan a hét zene számát játsszuk, aztán 16 órakor jövünk majd a legfrissebb hírekkel, a délutáni hírszerkesztő Faris Doris, és hogyha maradnak velünk, akkor a következő órában a fordulópontok jelentkezik, ugye egy válogatás a nyári időszakban, Szabó Márk várja önöket, ha pedig kedvelik az operett műfajt, akkor 17 órai hírek után majd operett órával, operettek világával várja önöket Donner Tíma.

Fest 2026. Augusztus 22-én szombaton egész nap várja önöket a Bogrács Fest Lendván. Déltől főzőcsapatok versengenek a Bogrács Mester címért. A Városháza előtt megmutatja tudását Mise Koplová is a Masterchefből. Gyermekprogramok, gazdag gasztronómiai kínálat, hőlégballonos emelkedés és látványos drónshow is várja a látogatókat. A városban kis vonat közlekedik, a Vinárium kilátótoronyhoz pedig külön autóbuszjárat indul. Este 9 órától Drázsen Zecsics koncert lesz a főszínpadon. Találkozunk augusztus 22-én Lendván a Bogrács Festen.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető. Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 16 órai hírek. A mikrofonnál Farics Dorész hírszerkesztőt hallják. A Muravidék visszacsatolása az anyaországhoz központi állami ünnepségre vasárnap kerül sor Velika Polánán, amelyet Szlovéniában augusztus 17-én ünnepelnek. Az idei ünnepség a Prekmurszki Szvétek című rendezvény része lesz, amelynek célja, hogy a történelmi emlékezet és hazafiasság mellett a kulturális örökséget is kiemelje. Az ünnepségre 20 órakor kerül sor a Poljana rendezvény központban. Az ünnepi szónok Jernej Vrtovec miniszterelnök helyettes infrastrukturális és energiaügyi miniszter lesz. Zorán Stevanovics a parlament elnöke, Marko Lotrics az államtanács elnöke, valamint több miniszter és államtitkár is bejelentette részvételét. A szervezők a rendezvényt egy szélesebb körű muravidéki ünnepként kívánják megalkotni, amely a központi ünnepség mellett délutáni és esti programot is tartalmaz, különös tekintettel a kulturális örökségre, a társasági életre, a nyelvre és a különböző generációk összekapcsolására. A Kohézió és Regionális Fejlesztési Minisztérium jóváhagyta az európai forrásokat egy szlovéniai munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítását célzó projekthez. A projekt magában foglalja a területre vonatkozó irányelvek kidolgozását, szakértők képzését és a lakosság figyelmének felhívását. Az Európai Szociális Alap Plusz körülbelül 2,2 millió euróval járul hozzá a projekthez. Különös hangsúlyt fektettek a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kultúrájának erősítésére, az egészséges és aktív öregedés előmozdítására, valamint olyan feltételek megteremtésére, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy idősebb korban is egészségesek és aktívak maradjanak. A projekt legfontosabb eredménye egy nemzeti munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégia kidolgozása lesz, amely iránymutatásokat és intézkedéseket határoz meg a biztonságos, egészséges és stimuláló munkakörnyezet megteremtéséhez. Szlovákiában idén érkeznek meg az első kifizetések abban az új rendszerben, amely a korábbi szülői nyugdíjbónusz juttatást váltja fel. Az idei évtől a dolgozó gyermekek személyi jövedelem adójának 2%-át kaphatják meg a szüleik. A pénz automatikusan, külön utalásként érkezik a nyugdíjasokhoz, pontosan úgy, mintha egy újabb állami juttatás lenne, de az valójában a gyermekeik adójából származik. A rendszer egyik legérzékenyebb pontja a jogosultsági feltételek szigorúsága. A szülő esetében többek között azt vizsgálják, hogy 2025. december 31-éig betöltötte-e a nyugdíjkorhatárt, illetve részesült-e törvényes nyugellátásban. A gyermek oldalán ugyanakkor lényegesen összetettebb a helyzet, a határidőben benyújtott adóbevallás, a szülő pontos azonosítása és a rendezett adóviszonyok mellett az is feltétel, hogy a bevallási határidőt követő 15. napon legfeljebb 5 eurós adótartozása lehet. Sport. A Bajnokok Ligájában sikeres kvalifikáció után a hétvégén Lendvára látogat a Celje foci csapat. Az első liga bajnokságában ugyanis a Nafta ellen játszik a Steyr alakulat szombaton 18 órától az aktuális fordulóban. A Mura a Brynje Grosuplje vendége lesz az 5. fordulóban, vasárnap 18 órától.
2: Időjárás.
1: Keleti irányú szél mellett délután is marad a derült idő. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul, az Adrián 35 fokot is mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyr autópálya Szlovenske Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom Drámnyé és Pletovárje között Maribor felé. A tengermelléki strádán Posztojna és Brezovica között Ljubljana felé, és várakozásra kell számítani a karavankák alagút előtt Ausztria felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

0: boys and black girls will be able to join hands.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén nyáron, ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma világunk mozgatói és a Beatles.
2: It is man-made.
3: The history and the destiny of our countries have been...
4: That when you give everyone a voice and give people power, the system usually ends up in a really good place.
5: Világunk mozgatói.
6: A világ legfontosabb emberei. Hatásuk nem mindig volt pozitív, de mindig jelentős. Válogatunk a nagy tettek végrehajtói közt, és nem feledkezünk meg a magyarság nagy alakjairól sem.
1: A 60-as években négy fiatal srác fülbemászó, addig még sosem hallott melódiákkal forradalmasította a zenét. A Beatles négyese a beat és a rock and roll stílusokat olyan tökéletesen aknázta ki, hogy annak egyetlen korabeli fiatal sem tudott ellenállni. A liverpooli gombafejűek olyan karriert futottak be 10 év alatt, amire addig és azóta sem volt példa. Rajongóik önkívületi állapotba kerültek, ha megjelentek a színpadon. A hisztéria a csúcsára ágott. A sikernek viszont megvolt az árnyoldala is. A 60-as évek csillogása után jött a lejtmenet. De ne szaladjunk ennyire előre. Kósa Ferenc az elején kezdi a sikersztorit.
7: A négy liverpooli angol fiú még 20 évesek sem voltak, amikor ilyen iskolai ünnepségeken, bálokon, bulikban énekeltek az úgynevezett Teddy bajoknál. Lényegében Elvis Presley csodálói voltak, zeneileg pedig autodidakta módon képezték magukat, szóval az azt jelenti, hogy önmaguk tanultak otthon, ugye oda-haza, mennyire ezt tehették. A legendás négyes neve, amely 1960-ban jött létre, ugye a Beatles név alatt, John Lennon, ő volt az énekes és a ritmusgitáros, aztán Paul McCartney, basszusgitáros, zongorista volt, énekes, George Harrison, szólógitárt játszott, énekelt is, szitáron is játszott, az egy indiai hangszer. Pete Best volt az első dobosuk, majd később őt Ringo Starr váltotta fel. Meg kell említeni még egy nevet, az pedig a menedzsernek a neve Brian Epstein, hogyha jól említettem, aki lényegében hozzájárult azhoz, hogy a nagy négy, szóval a Beatles-ök egy kohézióban tudtak működni 1960 és 1970 között. Hát sajnos majd később kiderül, hogy Epstein halála után milyen problémák adottak a négy muzsikus között.
1: Mennyire egy egység voltak ők, és ezzel nagy sikert tudtak elérni, de akkor mégse sikerül nekik hosszú távon egyben maradni. Kikezdte őket ez a nagy siker, mivel művészek voltak, hát elég érdekes életmódot is éltek. Ilyen-olyan tragédiák is történnek. De a 60-as években, amikor ők megjelentek koncerteken vagy akárhol, akkor hát főleg ugye a női rajongók akkor szinte ilyen révületbe kerültek. Annyira szigorú, konzervatív életmód volt még ott az 50-es, 60-as években, szigorú neveltetés. Ki akarták adni a rajongók ilyenkor magukból ezt a sok frusztrációt, akkor a zenéjük az legendássá válik. Presleyt megemlítettük, ő pedig ugye Amerikában a Beatles előtt, vagy hát ugyanabban az időben fejtette ki ezt a munkásságát, ami Amerikában volt ugyanilyen kulturális forradalom, mint Beatles Nagy-Britanniában.
7: Hát így van, hogyha már a sikereknél tartunk, ugye, akkor meg kell említeni mindenképpen itt 1963-at, azt az esztendőt, amikor a nagy sikerek íródtak meg, például a She Loves You, vagy a Please Please Me, két számot kellene itt megemlíteni. Aztán a hitparádé úgynevezett brit ilyen, hát énekes ranglistán, ugye ezzel a két darabbal jó ideig ők voltak a vezetők, és majd akkor megkezdődtek az egymást felváltó turnék, lemezfelvételek, televíziós adások. Úgymond a Beatlemania Nagy-Britániában 1963. október, pontosan tudjuk, 13-án kezdődött el, érdekes, mert akkor adták le élőben a koncertet a londoni Palladiumban, ezt pedig a televízió is közvetítette. Na és ezután a négy úgynevezett gombafejű fiú megjelenését, üdvrivalgások kísérték, Britannia szerte, a fiúk elkezdtek igen jól öltözni, kialakult valahogy az imidzsük, ez pedig mindenképpen Brian Epstein menedzserüknek köszönhetik, és a pénz most már nagy pehelyekben hullott a fiúk úgymond zsebébe, és 1964-ben ellátogattak az USA-ba, egy turnét tartottak. Érdekes, hogy esténként 100 000 dollárt fizettek nekik a zenéért. A repülőtereken több ezer örömittas rajongó várta őket. Ezek is szintén ilyen gomba frizurát viseltek, mint a Beatlesek. Szóval a rajongók már azonosítani akarták magukat a fiatal muzsikusokkal. Ugyanezt történt például Európában, aztán Távol-Keleten, Új-Zélandon. Tehát a Beatlesmania tört ki, úgymond világszerte. Sikerüknek egyfajta áldozata is lettek, hiszen még az is megtörtént, hogy szállásszobájukat nem tudták elhagyni, nem bírtak belőle kilépni, hiszen a rajongók rohamai ostromolták volna őket meg.

0: Ez az, hogy majdnem, hogy ilyen idegbeteg képek vannak ugye előttünk, amikor szinte szét akarták őket szedni. Nem is lehet ezt talán sokáig kibírni, ezt a fajta rajongást, mint hogyha egyfajta istenek lennének ők. De hát azért még folytatódik a fölfele menetük, a 60-as években mindenképpen, aztán majd ugye a 70-es évekre teljesen eltűnnek. Hát nem tűnnek úgy el, de tudjuk, hogy majd akkor már nem lesznek olyan nagy játékosok. Ilyenkor rengeteg rekordot is megdöntenek, folyamatosak ezek a slágerek, amik kijönnek, és nem csak Angliában, hanem Európa és világszerte is nagyon nagy siker övezi őket, tehát az eladási számokban is az biztos, és akkor itt megemlíthetünk pár zeneszámot, amit persze majd a háttérbe is bejátszunk.
1: A Michelle-t, aztán a Yellow Submarine, a sárga víz alatt járó, a Let It Be. Hát John Lennon és Paul McCartney több mint 100 dalt komponáltak, ezek közül pedig a Yesterday-t, szóval több mint 100 énekes adta elő. Minek köszönhető ez a nagy sikerük, mindenek előtt a tehetségüknek, aztán akkor már említettük, hogy a csapat összetartásának, ugye ennek a kohéziónak, majd annak, hogy valami újat akartak létrehozni és elterjeszteni, először Nagy-Britanniában, utána majd világszerte. A zenéjük, főleg az elején pedig egyszerű volt, fülbemászó és igen jó ritmusú darabok ezek. Aztán a szóhasználatuk, szövegeik és az akkori fiatalok mindennapos nyelvhasználatát tükrözte. Azt is mondtanak, hogy a Beatles először divatot teremtett, majd a 20. század legnagyobb legendájával vált.

0: Igen, hát ez a divat, ez mindenféleképpen fontos. Ugye öltözködésben, beszédben, viselkedésben, mindenféle ugye egy ilyen fiatalos társaság volt. Aztán akkor ők nyitottak mindenféle ilyen ezotérikus dolgok felé is már aztán a későbbiekben. Biztos, hogy azért ilyen olyan szerek használatában is, tehát fölmerült, akár tiltott szerek használatában is ők úttörők voltak. Lássuk, hogy hogy tovább, mert ugye mondtuk, hogy a 60-as években voltak ők tényleg a toppon, utána azért már jönnek azok a gondok, ami miatt már ők nem tudnak együtt maradni tovább úgy.
1: Néhány érdekességet böngésztem ki a különböző újságokból, könyvekből. Több ilyen eladási rekordot állítottak fel, így például 1985-ben egy becslés jelent meg, addigra több mint 1 milliárd lemezt adtak el világszerte, na majd 2004-ben ez a szám meghaladta már az 1 milliárd 300 milliót. Hát elképesztő egy szám ez. Aztán akkor a Yesterday daluk a modern kori zene történet legtöbbször feldolgozott dala, több mint 3000 változatát ismerünk napjainkig. Aztán ők töltöttek legtöbb időt a slágerlisták élén, 172 hetet Nagy-Britanniában, 132 hetet pedig az USA-ban, hát szóval ez elképesztő. Ők az egyetlenek, akik 5-ször szerepeltek az Egyesült Királyság 100 legsikeresebb kislemezének listáján, rajtuk kívül egyetlen előadó sem szerepel 2-nél több számmal, ez is egy elképesztő adat. Ők voltak az első brit zenekar, amely folyamatos népszerűségre tett szert az Amerika Egyesült Államokban, aztán a 18 válogatás és 7 karácsonyi lemezük jelent meg, ezen kívül 4 filmben is szerepelnek. Na most, hogyha már emlegettük a hanyatlást, hát igen, ez majd 1967-ben következik, sajnos Epstein akkor meghal, ekkor megszülnik ez az összetartó kohézió, a fiúk között létrejönnek az első viták, a band tagjai külön utakon akartak járni, személy és ellentétek is akadtak szép számmal. Az együttes rajongói ezért elsősorban Yoko Onót, John Lennon szerelmét hibáztatták. Nem tudom, mi volt itt a háttere, lehetséges ez is. És majd 1970-ben Paul McCartney egy szólólemezt mutatott be, ekkor egy állinterjút jelentetett meg, ahol kérdezőként és válaszadóként az együttes felmorzsolásáról beszélt. Ekkor egyértelműen nem állította, hogy kilép a Beatles-ekből, és John Lennon is cáfolta a közös munka befejezését. A gyakorlatban pedig ezek a nyilatkozatok már lényegében azt jelentették, hogy fel fognak bomlani, hiszen már nem működtek teljes gőzzel, teljes erővel.

Igen, tehát érdekes, hogy ez az évtized mennyire az övék volt, de aztán már nem tudtak innen tovább lépni, tehát mondjuk így 63-tól 67-ig volt az az olyan, aztán már nem tudtak innen tovább lépni, tehát mondjuk így 63-tól 67-ig volt az az olyan 4-5 év, ami a leginkább, és akkor utána már egy

utat választott, sajnos van, aki nem megfelelőt. Például, mint Adolf Hitler. Na most visszatérve John Lennonhoz, 1980-ban egy Mark David Chapman nevű rajongója gyilkolta meg New Yorkban. John Lennon mindössze 40 esztendős volt ekkor. Hát a következő, aki sajnos már nincs közöttünk, George Harrison. Ő még a Beatles tagjaként kezdett érdeklődni az indiai zene és a hinduizmus után, szóval a hindu filozófia után. Hát tudjuk, hogy az a hindu filozófia milyen egy színes gondolat, világot ábrázol, és érdekes tanulmányozni. Később az együttes felmorzsolása után szóló karriert folytatott, filmproducerként is tevékenykedett, 2001-ben hunyt el, hát mindössze 78 esztendős volt.

0: Ringo Starr és Paul McCartney, aki még mindig velünk van, ők most már azért igen csak magas életkornak örvendenek, továbbra is ugye fogalmak a zene világában.
1: Hát igen, Paul McCartney napjainkban 78 éves, 70-es években a Wings zenekarnál működött, majd később szóló karriert folytatott, gyakran fest, érdekes, megint ugye a festészetről beszélünk, aztán támogatja a különböző állatvédő szervezeteket, a taposaknak felszedésére irányuló kezdeményezéseket, szóval nagyon egy humánus szeméről van szó, lelkes híve a vegetarianizmusnak is, és az utolsó élő, a nagy négy közül a Ringo Starr, a dobos. Igen, egyszerű személyiség, talán ő jött ki legjobban a zenekar többi tagjaival, mert nem komplikált sosem. A felbomlás után szóló karriert folytatott, több filmben is szerepelt. Hát érdekes adatot fedeztem fel a világhálózaton, hogy második felesége, Barbara Bach, színésznő és modell, és a legérdekesebb szerepe, mármint a Barbarái alkotása, a James Bond lány, aki szeretett engem című filmben, ő szóval a Bond egyik szerelme. Hát napjainkban Ringo Starr, a világhírű dobos, 80 esztendős, hogy Ringo Starrnak, mint Paul McCartneynak, azt kívánom, hogy sokáig még legyenek az élők sorában, sokáig még hallgathassuk zenét. Természetesen a többi Beatles tagjai zenét is hűségesen és nagy örömmel fogjuk hallgatni.

Világunk mozgatói, a világ legfontosabb emberei. Most megismételtük a 2020. október 30-ai epizódot, amelyben a Beatlesről meséltünk. Egy hét múlva pedig újra Világunk mozgatói és Coco Chanel. Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Ez volt az állandó változás, és igen, állandó változásban vagyunk. Nincs két egyforma perc, és nincs két egyforma lélegzetvétel sem. Ráadásul, hogyha most veszünk egy nagy levegőt, akkor azzal át is tudunk lendülni a péntek délutánnal már a hétvégébe. A dal, ami most jön, a Don't Worry, Matt Conn és Ray Dalton közös dala tökéletesen fog belesimulni ebbe a péntek délutánba, és remélem, hogy mindenkinél azonnal lekapcsolja a heti stresszt, a határidőket, a munkahelyi feszültséget. És egy picit át tudunk ezzel a dallal kapcsolni egy felszabadultabb és jóval gondtalanabb hétvégi üzemmódba. Tartsanak velünk, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió augusztus 14-én pénteken.

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén élő szentmise közvetítéssel várjuk a hallgatóinkat a Muravidéki Magyar Rádióban. A turniscsei plébánia templomból közvetített ünnepi szentmise reggel 8 órakor kezdődik. A szertartást Stihet Szimon dobronaki plébános celebrálja.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenhét órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A mezőgazdasági piacok és vidékfejlesztési ügynökség döntést hozott a tavasszal, kiírt az idei évre vonatkozó hegyvidéki gazdaságokba gyümölcstermesztés és szőlőtermesztés területén történő beruházásokra vonatkozó pályázatról. A pályázatra 7 kérvény érkezett, amelyekre az ügynökség összesen 651.560 eurót hagyott jóvá, ami kevesebb, mint a teljes megpályázott forrás negyede. A jogi személyek vagy egyéni vállalkozók beruházásaira a beruházások a termelékenység növelésébe és a technológiai fejlesztésbe, beleértve a mezőgazdasági üzemek digitalizációját beavatkozás keretében, a 2026-os évre megpályázott támogatások összege 3 millió euró volt. Az ügynökség mind a 7 pályázatot jóváhagyta. A támogatás tárgya a hegyvidéki gazdálkodásokhoz szükséges mezőgazdasági gépek beszerzésébe, valamint a mezőgazdasági gépek tárolására szolgáló létesítmények kialakításába történő beruházások voltak. Az év első felében körülbelül 1 millióval kevesebb munkanapot veszítettek el betegség miatt, mint az előző év azonos időszakában. A becslések szerint az egészségbiztosítási alap csak az első negyed évben körülbelül 20 millió eurót takarított meg. Az egészségbiztosítási intézet szerint július végéig 11 olyan szemét fedeztek fel, aki a beteg szabadsága alatt egyéb munkát végzett. 53 személy kapott határozatot betegszabadságra vonatkozó szabályok megsértése miatt. A büntetőjogi képviselő szerint az intézkedések jó irányba haladnak, de szerinte a gyakorlat fogja megmutatni, min kell még változtatni. Az intézet a betegszabadságot akkor felügyeli, amikor a teher átkerül a biztosító társaságra, azaz a betegszabadság 45. napjától kezdődően. Laikus ellenőröket alkalmaznak, akik nem ismerik az érintettek egészségügyi állapotát. Az elmúlt napokban, különösen éjszaka, a légkör enyhe lehűlése, valamint a Száva folyó alacsonyabb hőmérséklete lehetővé tette a körskói atomerőmű teljesítményének fokozatos növelését, jelentette be az atomerőmű üzemeltetője. Várhatóan ma este ismét fokozatosan növelik a reaktor teljesítményét a jelenlegi 80%-ról 90%-ra. A NEC a weboldalán azt írta, hogy a jövőben is folyamatosan figyelemmel kísérik a hidrológiai és meteorológiai viszonyokat, és az előrejelzéseket és a működést a környezeti viszonyokhoz igazítják, miközben szigorúan betartják az összes környezetvédelmi korlátozást. Az idei rendkívüli időjárási körülményekre tekintettel, amikor az aszály és a tartós hőség együttesen uralkodott, a körskói atomerőmű augusztus 6-án 80%-ra csökkentette a reaktor teljesítményét, ezáltal tovább korlátozva a Száva folyóra gyakorolt hatását. Az utóbbi idők legjobb szlovén atlétája Krisztián Cseh tegnap Birminghamben megvédte Európa-bajnoki címét a diszkoszvetés döntőjében. Cseh 72,51 század méterrel új rekordot állított fel. Neja Filipics a magasugrás döntőjében a tizedik lett 13,87 század méterrel.
2: Időjárás.
1: Keletirányú szél mellett délután is marad a derült idő. A tenger melléken enyhe lesz a bóra. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul, az Adrián 35 fokot mérhetnek.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. Munkálatok miatt zárva van a Steyr-pálya Szlovenszke-Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom Drámlje és Pletovárje között Maribor felé, a tengermelléki strádán pedig Postojna és Brezovica között a főváros felé.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Egy kis erőgyűjtés Pápai Jócitól Adjerőt, ez volt dalának címe, és már is itt van Pál Tomi és a Bermerre jár című daluk. Utána kalandozunk egy egészen más területre, operettek világába viszel minket, önöket, Donner Tímea.

megköszöntöm az operett kedvelőket. Szirmai Albert magyar zeneszerző és karmester a Zeneakadémián végzett. Egy osztályba járt Kodály Zoltánnal és Jakobi Viktorral. Az egyetem után zenekritikus lett, majd korrepetítor. Első színpadi művét pedig 1907-ben mutatták be a Sárga Dominó címmel. Első nagyobb sikerét viszont a két évvel későbbi Táncos huszárokkal aratta le. Ha az említett darabok nem is, de a Mágnás Miska valószínűleg mindenki számára ismerős. Nem is csoda, ez a magyar operettirodalom egyik legsikeresebb műve, amely újra és újra repertoárra kerül, zenés és prózai színházakban egyaránt. Ez egyrészt szatirikus, mulatságos történetének köszönhető, másrészt Szirmai Albert és Gábor Andor olyan pompás, örökzöld számainak, mint például A nő szívét kiismeri, Az úgy szeretnék boldog lenni, vagy A cintányi rossz szudarvilág. Képzeljünk el egy egészen más világot. A régi Magyarországot, ahol a gazdag és politikailag befolyásos emberek bármit megtehetnek, nem vonják őket felelősségre. Ahol a gigantikus állami beruházások nem a lakosság, vagy ha úgy jobban tetszik a nép, a haza, hanem a helyi kiskirályok érdekeit szolgálják. Rolla gróf kisasszony a szülői kastély unalma elől elszökik az izgalmas mulatságnak ígérkező vásárba, ahol megismerkedik Baracs István vasútépítő mérnökkel, aki nem sokkal korábban érkezett haza szülőfalujába, hogy megépítse a vasutat. A két fiatal azonnal egymásba szeret, de a lány apja, Korláti gróf, csak addig ápol szívélyes viszonyt Baracssal, amíg az érdekei úgy kívánják. De amikor megtudják, hogy nem a birtokuk felé tervezi a vasutat, kiutasítják a mérnököt. Baracs annak érdekében, hogy a vasút a falu felé épüljön, ahogy a falusiak érdeke kívánja, a távol levő Eleméri grófként mutatja be inasát, Miskát. Miska, a lovászfiú, és tűzről pattant kedvese Marcsa, a cselédlány, megpróbálnak a maguk módján segíteni a szerelmeseknek. Miska grófi áruhát ölt, hogy a gyakorlatban is bebizonyítsa, a nemesség bizony nem születés kérdése.

0: Sose nézek többé rád.
1: Talán ez a műfaj egyetlen olyan darabja, melynek komikus figura a címszereplője. Miska, a talpra esett lovászfiú, a Vas megyei gyerek, pillanatok alatt a szemünk láttára válik előkelő arisztokratává. Tenyeres talpas párjából, marcsából is estély ruhás flancos dáma lesz, aki grófnőként vonul be az úri társaságba. Mindez azért történik, mert a Rátarti család hallani sem akar arról, hogy Baracs, az egyszerű tisztartó, lányukat Rolla grófnőt vegye feleségül. Óriási szerencse, hogy a kleptomániás nagymama nem törődve efféle előítéletekkel a fiatalok mellé áll, így az operett felhőtlenül juthat el a vidám fináléig.
0: Hármat lépsz arra ki, miért ne tennéd?

0: Szirmai Albert, Bakonyi Károly és Gábor Andor eredeti operettjét 1916. február 12-én mutatták be a Király Színházban, ahol Miskát Rátkai Márton, Marcsát pedig Fedák Sári játszotta. A főszerepeket még Latabár Árpád, Gerő Ida, Lábas Juci, Szabolcs Ernő, Király Ernő, Inkereső alakította. 1946 és 2013 között a magyar színházak 68 alkalommal tűzték műsorukra. A darab hamarosan világhírű lett, Európa számos nagyvárosában műsorra tűzték, a lendvai közönség is láthatta. A színpadi sikert még ugyanabban az évben követte az első, azóta sajnos elveszett némafilmes adaptáció. A második, kevésbé sikeres megfilmesítés Daróczi József, Pista tekintetes úr című műve volt Jávor Pállal a főszerepben. A Keleti Márton által 1948-ban rendezett verzió máig a magyar filmtörténet legnézettebb alkotása. A korszak ideológiájának megfelelően azonban meg kellett változtatni bizonyos dolgokat. Az intéző Baracs Iván Baracs Istvánná alakult, és a népgyermeke szerepet kapta. A történetben is vannak változtatások. A film akkora bomba siker lett, hogy nem kevesebb, mint 9,5 millió néző látta a mozikban, amire azóta sem volt példa. A mai viszonyok között pedig már nyilvánvalóan megismételhetetlen ez a rekord. A Mágnás Miska igazi közönségfilm volt, zenés betétekkel, sztárokkal.
1: Mint

Érdekesség, hogy nem csak Magyarországon szerették, de jól ismerték a Szovjetunióban és Franciaországban is. A Mágnás Miska film parádés szereposztásban valósult meg. A főszerepeket Gábor Miklós, Mészáros Ági, a korszak legendás operaénekese Sárdi János és Németh Marika formálták meg. De a mellékszerepekben is olyan nagyságok láthatók, mint például Gobbi Hilda, a kleptomániás nagymamaként. Szintén a szereposztás érdekessége, amely mára kissé elfelejtődött, mivel Latabár Kálmán népszerűsége elhomályosította a testvérét, de élt egy ifjabb Latabár Árpád is, Kálmán öccse, aki szintén komikus színész volt, és a Mágnás Miskában együtt játszottak. Ők alakították a két

0: az operett örökérvényű, mindig képes megújulni a kor elvárásai szerint. Üzenete mindig sugároz tanulságokat aktuális politikai szerkezetek és élethelyzetek számára. Ettől élő és nagy sikernek örvend a mai napig is. Szívhez szóló melódiái és szerethető karakterei a magyar operettirodalom egyik legsikeresebb darabjává tették a Mágnás Miskát. Befejezésül hallgassunk meg még néhány dalt az operettből. Következzék a Nő szívét kiismeri, a Cintányi rossz cudarvilág és a Csiribiri csiribiri kék dolmány. Köszönjük figyelmüket!
1: Hiszen még mindent jóvá lehet
2: tenni. Nem! Amit maga tett most, arra nekem egyetlen méltó válaszom lehet. Iparkodni fogok, hogy a tréfája minél fényesebben sikerüljön.
1: Mit akar tenni?
2: Kacérkodni fogok a maga grófjával. Neki adom minden táncomat, egész éjjel el nem mozdulok mellőle. Most már kompromittáljon tökéletesen.
1: De hiszen akkor örökre vége mindennek.
2: Nem tehetek mást.
1: Rolla, gondolja meg!
2: Már később.

Az életem körül csak a számok, a szívem mély, meg folyton csak fázok. De én tudom, milyen csórónak lenni. Emlékszem, volt, hogy nem tudtam mit enni. A terveim nem tudtam hova letenni. Nekem nem segített senki.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az Esti Krónika mikrofonjánál Cseresnyi Tünde műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délutáni hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó estét kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Esti Krónikánkat, ime néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A Muravidék visszacsatolása az anyaországhoz központi állami ünnepségre vasárnap kerül sor Velika Polanán.
1: Szlovénia a második negyedévben 4,8%-kal a legmagasabb éves GDP növekedést érte el az EU tagállamok között.
2: Az év első felében körülbelül 1 millióval kevesebb munkanapot veszítettek el betegség miatt, mint az előző év azonos időszakában.
1: A Száva folyó alacsonyabb hőmérséklete lehetővé tette a körskói atomerőmű teljesítményének fokozatos növelését.
2: Pihenőt kaptak a magyar országgyűlési képviselők, jövő hétre nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést a kormány.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. A Muravidék visszacsatolása az anyaországhoz központi állami ünnepségre vasárnap kerül sor Velika Polanán, amelyet Szlovéniában augusztus 17-én ünnepelnek. Az idei ünnepség a Prekmurszki Szvétek című rendezvény része lesz, amelynek célja, hogy a történelmi emlékezet és a hazafiság mellett a kulturális örökséget is kiemelje. Az ünnepségre 20 órakor kerül sor a Poljana rendezvényközpontban.
2: Az ünnepi szónok Jernej Vörtovec miniszterelnök helyettes infrastruktúrális és energiaügyi miniszter lesz. Zoran Stevanovic a parlament elnöke, Marko Lotrics az államtanács elnöke, valamint több miniszter és államtitkár is bejelentette részvételét. A szervezők a rendezvényt egy szélesebb körű muravidéki ünnepként kívánják megalkotni, amely a központi ünnepség mellett délutáni és esti programot is tartalmaz, különös tekintettel a kulturális örökségre, a társasági életre, a nyelvre és a különböző generációk összekapcsolására.
1: Szlovénia a második negyedévben 4,8%-os gazdasági növekedéssel a legmagasabb éves GDP növekedést érte el az EU tagállamok között. Az Eurostat adataival rendelkező országok áttekintése azt mutatja, hogy Szlovénia szezonálisan kiigazított GDP növekedése a második negyedévben a legmagasabb volt az EU-ban.
2: Ezt követi Litvánia, Lengyelország és Ciprus. A növekedés erős volt Svédországban, Spanyolországban, valamint Finnországban és Portugáliában is. Negyedéves összevetésben Szlovénia gazdasági növekedése szintén az EU legmagasabbjai közé tartozott, 1,8%-kal. Csak Írország előzte meg 3,9%-os növekedéssel, bár az Eurostat arra is figyelmeztet, hogy az ír adatok óvatosan kell értelmezni, a helyi gazdaság sajátosságai és a multinacionális vállalatok európai központjainak jelentős szerepe miatt.
1: A mezőgazdasági piacok és vidékfejlesztési ügynökség döntést hozott a tavasszal kiírt az idei évre vonatkozó hegyvidéki gazdaságokba gyümölcstermesztés és szőlőtermesztés területén történő beruházásokra vonatkozó pályázatokról. A pályázatra 7 kérvény érkezett, amelyekre az ügynökség összesen 651.560 eurót hagyott jóvá, ami kevesebb, mint a teljes megpályázott forrás negyede.
2: A jogi személyek vagy egyéni vállalkozók beruházásaira a beruházások a termelékenység növelésébe és a technológiai fejlesztésbe, beleértve a mezőgazdasági üzemek digitalizációját beavatkozás keretében a 2026-os évre megpályázott támogatások összege 3 millió euró volt. Az ügynökség mind a 7 pályázatot jóváhagyta. A támogatás tárgya a hegyvidéki gazdálkodáshoz szükséges mezőgazdasági gépek beszerzésébe, valamint a mezőgazdasági gépek tárolására szolgáló létesítmények kialakításába történő beruházások voltak.
1: A Kohézió és Regionális Fejlesztési Minisztérium jóváhagyta az európai forrásokat egy szlovéniai munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítását célzó projekthez. A projekt magában foglalja a területre vonatkozó irányelvek kidolgozását, szakértők képzését és a lakosság figyelmének felhívását. Az Európai Szociális Alap Plus körülbelül 2,2 millió euróval járul hozzá a projekthez.
2: Különös hangsúlyt fektettek a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kultúrájának erősítésére, az egészséges és aktív öregedés előmozdítására, valamint olyan feltételek megteremtésére, amelyek lehetővé teszik az emberek számára, hogy idősebb korban is egészségesek és aktívak maradjanak. A projekt legfontosabb eredménye egy nemzeti munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégia kidolgozása lesz, amely iránymutatásokat és intézkedéseket határoz meg a biztonságos, egészséges és stimuláló munkakörnyezet megteremtéséhez.
1: Az év első felében körülbelül 1 millióval kevesebb munkanapot veszítettek el betegség miatt, mint az előző év azonos időszakában. A becslések szerint az egészségbiztosítási alap csak az első negyedévben körülbelül 20 millió eurót takarított meg.
2: Az Egészségbiztosítási Intézet szerint július végéig 11 olyan személyt fedeztek fel, aki a beteg szabadsága alatt egyéb munkát végzett. 53 személy kapott határozatot a beteg szabadságra vonatkozó szabályok megsértése miatt. A betegjogi képviselő szerint az intézkedések jó irányba haladnak, de szerint a gyakorlat fogja megmutatni, min kell még változtatni. Az intézet a beteg szabadságot akkor felügyeli, amikor a teher átkerül a biztosítótársaságra, azaz a betegszabadság 45. napjától kezdődően. Laikus ellenőröket alkalmaznak, akik nem ismerik az érintettek egészségi állapotát.
1: Az elmúlt napokban, különösen éjszaka, a légkör enyhe lehűlése, valamint a Száva folyó alacsonyabb hőmérséklete lehetővé tette a körskói atomerőmű teljesítményének fokozatos növelését, jelentette be az atomerőmű üzemeltetője. Várhatóan ma este ismét fokozatosan növelik a reaktor teljesítményét a jelenlegi 80%-ról 90%-ra.
2: A NEK a weboldalán azt írta, hogy a jövőben is folyamatosan figyelemmel kísérik a hidrológiai és meteorológiai viszonyokat, és az előrejelzéseket és a működést a környezeti viszonyokhoz igazítják, miközben szigorúan betartják az összes környezetvédelmi korlátozást. Az idei rendkívüli időjárási körülményekre tekintettel, amikor az aszály és a tartós hőség együttesen uralkodott, a körskói atomerőmű augusztus 6-án 80%-ra csökkentette a reaktorát. Teljesítményét, ezáltal tovább korlátozva a Száva folyóra gyakorolt hatását.
1: És egy magyarországi hírrel zárjuk a Muravidéki Magyar Rádió esti krónikáját. Pihenőt kaptak a magyar országgyűlési képviselők, jövő hétre ugyanis nem kezdeményezett rendkívüli parlamenti ülést a kormány, erősítette meg a kormányzati kommunikációs iroda. A portál szerint korábban azt közölték, hogy a kormány és a Tisza frakció munkával tölti a teljes nyarat, és csak augusztus 10-e és 20-a között lesz szünet.
2: Ez annyiban módosult, hogy a múlt hétre tervezett két ülésnap energiatakarékossági okokból és a hőség miatt elmaradt, de ezen a héten, hétfőn és kedden még kaptak némi extra feladatot a képviselők, megválasztották például az új köztársasági elnököt. Szerdán kihelyezett kormányülés volt Pakson, ahol többek között a Dunai fenék küszöb építéséről döntöttek. A parlament tavaszi ülésszaka már június közepén véget ért. Azóta a kormány hétről hétre rendkívüli üléseket hívott össze. Az országgyűlés május 9-i megalakulása óta összesen 23 ülésnap volt már.
0: Sport.
1: A Bajnokok Ligájában sikeres kvalifikáció után a hétvégén Lendvára látogat a Celje foci csapat. Az első liga bajnokságában ugyanis a Nafta ellen játszik a Steyr alakulat szombaton 18 órától. A Mura a Brynje Grosupje vendége lesz az 5. fordulóban vasárnap 18 órától. Az utóbbi idők legjobb szlovén atlétája Krisztián Cseh tegnap Birminghamben megvédte Európa bajnoki címét a diszkoszvetés döntőjében. Cseh 72,51 méterrel új rekordot állított fel. Neja Filipics a hármasugrás döntőjében a 10. lett 13,87 méterrel. A szlovén, a szerb, a macedón kézilabda szövetség ma közösen pályázott a 2034-es férfi Európa-bajnokság megrendezésére, jelentette be a szlovén szövetség. Minden szövetség hangsúlyozta, a cél a bajnokság legmagasabb szintű megszervezése és annak bemutatása, miszerint a kézilabda az egyik legfontosabb sportág Európa ezen részén.
3: Időjárás.
2: Este és éjszaka derült lesz az ég, a tenger melléken enyhül a bóra, majd holnap eláll. Holnap keleti irányú szél mellett derült időre van kilátás, az Adrián napközben nyugati irányú lesz a légmozgás. Reggel 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 30 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, estig a muravidéki autóúton mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt zárva van a Steyer pálya, Szlovenske-Konyice leágazása mindkét irányban. Akadozik a forgalom Drámje és Pletovárje között Maribor felé. De akadozik a tenger melléki sztráda forgalma is Logátec és Brezovica között a főváros felé, a Gorenszkói pályán pedig Koszeze és Nakló között a karavankák irányában.
1: Esti kronikánkat hallották, kedves hallgatóink! Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzok Önöktől, Farics Doris hírszerkesztő. Kívánok további kellemes rádiózást, Cseresnyi Tünde műsorvezető és Lebár Teodor délutáni hangtechnikus társaságában. Legyen szép az estéjük, a viszonthallásra!
0: A Muravidék hullámhossza. MMR

0: Mr. DJ, put a record on.
1: Music.
2: Music Block.
1: You like the music.
2: Zeneblokk a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: You like the music.
3: You got a jump like a jumper. A moo like a moo cow. A bubble like a bubble, but don't do that. Don't mess with my doctors. Don't mess with my doctors.
4: Szerintem ebből a néhány taktusból már sejtik, hogy valami készülődik itt a stúdióban. Hát igazi pörgős, hamisítatlan, azt gondolom, hogy korai rock and roll hangulat költözik ma este Lendvára, hiszen a Banffy Nights koncert sorozat idei szezonzáró eseményén a színpadot a Marcello and the Flaming Buppers robbantja be. És bízom benne, hogy így lesz. Sőt, robbantja fel a színpadot. Ezt hozzá is tenném. Egy nagyon mosolygós fiatal ember ül itt a stúdióban, de mielőtt egyébként a zenekar a hangszerek közé csapna a Banffy Központ teraszán, a csapat frontember, az énekes gitáros beugrott hozzánk egy kis hangolódásra. Itt ő velem a stúdióban Plesocki Márton, vagyis Marcello. Nagyon örülök, hogy eljöttél, szia!
5: Szia, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek.
4: Na, itt a lényeg, hogy újra itt lehetek. Az mi azt jelenti, hogy felléptetek már ugye Muravidéken, egészen pontosan Lendván. Milyen emlékekkel tér vissza a zenekar ide Lendvára, és mivel készültök a mai Banffy Night szezonzáró közönségének?
5: Nagyon örülünk, hogy újra meghívást kaptunk, nagyon nagy örömmel jöttünk ismét. Fantasztikus élményekkel távoztunk, pontosan ez tavaly előtt volt, igen, 2 éve. Azt hiszem akkor júliusban voltunk, de az is lehet, hogy augusztusban, most így pontosan nem tudom megmondani, de a lényeg az, hogy nagyon jó buli volt az is, és tisztán emlékszünk, hogy mindenki pozitív dolgokat mondott a koncert után. Táncoltak, énekeltek, tapsoltak, úgyhogy bízunk benne, hogy most is, sőt biztosak vagyunk benne, hogy ma is, ma este is szuper koncert lesz.
4: Hát csillagos ég alatt fogjátok tölteni az időt, meg megtölteni a teret és az ételt. Ti a klasszikus, és azt mondtam ugye, hogy korai, tehát az 50-es évekbeli tradicionális rockabilit játszátok. Miért pont ez a műfaj lett a kedvenc, vagy miért pont ez áll hozzátok, vagy hozzád a legközelebb, vagy mi annak a titka, hogy ez az 50-es évekbeli zene valahogy még mind a mai napig nagyon jól tud ütni?
5: Igen, hát nekem nem volt kérdés, hogy milyen műfajban alapítsak zenekart, kifejezetten ehhez a műfajhoz kerestem embereket. A többiek is már korábban hasonló zenekarokban megfordultak, tehát tudtam, hogy nagyjából kiket kell kérdezni. Illetve nekem pedig már gyerekkorom óta ez a műfaj határozza meg a zenei életemet. Ugye a Hungáriával indult, még kicsiként otthon meg volt Bakelit lemezen, és akkor így szépen lassan, aztán Elvis is úgy kezdett, és akkor ez a kettő alap, ez nagyon sok évig ment, és csak ezeket hallgattam, Hungária és Elvis, aztán így ilyen 8 éve körülbelül kezdtem így a mélyére ásni ennek az egész műfajnak, és megnézni pontosan, hogy kitől indult, hogy indult, és akkor jöttek ezek a korai előadók az 50-es évekből, és teljesen megragadtam ebbe a világba, ebbe a zenei kultúrába, és ezt próbáljuk ápolni és fenntartani, hogy érezzék az emberek, hogy nagyjából milyen lehetett akkor.
4: Na de ehhez a műfajhoz manapság egy jó nevet találni sem egyszerű feladat. Hogy jött egyébként a név meg a tagok, és a nevek mögött esetleg van egy történet? Vagy hát egy jó humoros sztori.
5: A Flaming Buppers, ugye a Flaming az a lángoló, a Buppers az pedig a Bup az egy tánc volt, illetve tánc a rockabilly műfajra, amit az 50-es években előszeretettel táncoltak. Ugye a Bupper, aki csinálja, egyébként ezt nem sokan tudják, de ez is ugye egy kicsit meghatározza ugye a koncertjeinket, illetve már előre bemutatja, hogy ez a lángoló táncosok, tehát ez a tűz, ami benne van ebben a zenébe, és a maga a tánc, az egy elengedhetetlen dolog egyébként. Hát sok ember nyilván ugye ülve is élvezi, és nagyon szereti, de, de szeretjük, amikor felállnak, táncolnak, közel jönnek, és igazából aki ül, az is táncol, mert erre a zenére mindenkinek jár a lába, és ezt szeretjük nagyon benne. Igazából ez volt a névválasztásban a fő szempont, hogy így minden magába foglaljon. A tagok változatlanok az elejétől kezdve. Ugye van egy basszusgitárosunk és egy dobosunk, azért nem bőgő, mert az elején ugye bőgő volt, de jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha oké, hogy 50-es évek, de egy kicsi újítást azért vinnénk bele, és mégis egy modernebb hangszerrel egészítenénk ki ezt az egész hangzást, és így a nagy bőgő lecserélődött a basszusgitára, de nagyon szeretjük, és így legalább egy kicsit. Egyébként sok rockabilly zenekar van Magyarországon, de igazából szerintem mi vagyunk az egyetlenek, ahol trióban basszusgitárral szólaltatjuk meg a rockabilly műfajt, és egy kicsit azért egy ilyen modernebb dolgot ezáltal bele tudunk vinni.
4: Az, hogy kicsit modernebb, az érthető úgy is, hogy fiatalok vagytok, és direkt törekedtetek arra, hogy egy picit felismerhetőbbek legyetek a többiekhez képest. Ugye, mert a rockabillyhez nagyon szervesen hozzátartozik a látvány, és akkor ugye a nagy bőgő, amikor fölállnak rá, és aztán
5: pengeti. Igen.
4: Akkor ezt ti mivel tudjátok egyébként, hogyha látványról beszélünk, kicserélni?
5: Hát, ha látványról beszélünk, akkor mindenképpen egyébként a közönséget bevonva úgy, hogy a közönség közé ugyanúgy, mintha bőgő lenne, kimegyünk, asztalra állunk, fetrengés van. Nyilván, ha beindul a buli, akkor minden ugyanúgy megvan. Igazából az a jó a basszusgitárban, hogy még könnyebben ugye lehet mozogni, nyakba van. Ezáltal tényleg így is tudunk egy kicsit mászkálni a közönség sorai között, és közelebb lenni hozzájuk.
4: És azt gondolom, a közönség értékeli minden esetben, ugye? Hogyha egy kicsit közelebb hozzátok, vagy még közelebb hozzátok a zenét. 8:30 kezdtek ma a Bánfiban. Hogyha ellátogatnak a hallgatók, akkor a Bánfi teraszán mire számíthatnak tőletek? Mit hallhat a közönség ma?
5: Hát nagyjából egyébként hasonló a koncepció, mint 2 éve volt. Azért pár frissítés azóta történt a dalokat illetően, vannak új saját dalaink, illetve van jó pár új 50-es évekbeli sláger is, amit mindenki ismer, az eddigiek se vesztek el, csak illettek egészítve, úgyhogy nagyjából ugyanarra lehet számítani, csak még több slágerrel és még több újdonsággal.
4: Hát te vagy ennek a triónak a frontembere, és aztán elárultad azt is, hogyha interjút kell adni, akkor általában te vállalod ezt a megmondó szerepet. Te hogyan éled meg egyébként így a hármason belül azt, hogy nem elég, hogy jó sok energiát tesztek a színpadra, de azért a promotálást is vinned kell.
5: Én ezt nagyon...
4: Vagy frontembernek lenni, nem csak az, hogy bejönni a stúdióba, hanem egyébként gyakorlatilag tolni a csapatnak a szekerét.
5: Nekem ez teljes mértékben ugyanúgy fontos és hozzátartozik, és én ezt nagyon szívesen csinálom. Igazából a többiek már nem is mondják, hogy akkor jönnek. Ez már egyértelműen jön, hogyha bármit kell mondani bárkinek, akkor az én vagyok. Úgyhogy hát igen, én viszem az ilyesmi dolgokat is. Úgyhogy, de hát ezt nagy örömmel csinálom, és tényleg, mint frontember, ezért is van az, hogy én, tehát...
4: Azt már említetted ott a legelején, hogy kik voltak, akik inspiráltak, hogy Hungáriát hallgattál, Elvis Presley, na de hogyha saját dalokat írtok, meg gondolom írtok saját dalokat, akkor... Mi inspirál legjobban? Hát 2026-ot írunk, ez meg az 50-es évek hangulatát hozza. Ez hogy lehet ezt egy picit összemosni, modernizálni, vagy egyáltalán a mostani fiataloknak ezt az életérzést úgy közvetíteni, hogy könnyen befogadható legyen? Milyen gondolatiságot visztek be ebbe a műfajba 2026-ban?
5: Gondolatiságban egyébként nagyjából hasonló az elképzelésünk, mint annak idején volt, tehát a mondandója a daloknak, ez a lazaság, és csak a boldogság, és a vidámság, és a tánc, és a, és a szórakozás, és a minden, tehát ezek jelennek meg a dalokban is, tehát ilyen szempontból nincs változás, hangzásban van ugye emiatt, hogy nem bőgő van, basszusgitár van, esetleg úgy van keverve a dal a stúdióban, illetve egy kis 80-as évek rockabilly hangzás is belekerül így a dalokba, ami ugye az 50-es évekből ered az is, de sokan azzal azonosítják, hogy hú, eznek kicsit ilyen modernebb rockabilly hangzása van, az meg már ugye később volt, úgyhogy ennek a sok dolognak az ötvözete jelenik meg a dalainkban.
4: Uh-huh. És a hármasotok között milyen a harmónia? Teljes egyetértés van, vagy néha azért ütköznek az érdekek?
5: Igazából ott is főleg én vagyok az ötletgazda minden dologban, illetve főleg én írom a dalokat, így ütközés nincs, de az is igaz, hogy tetszik nekik, ahogy csinálom, legalábbis azt mondják, úgyhogy ilyen szempontból nincs probléma.
4: Hogyha egyetlen dolgot kellene most kiemelned ebből a mai estéből, akkor mit mondanál, hogy miért érdemes titeket ma megnézni a Bánfiban? Mi az a mozzanat, amire azt mondod, hogy ez biztos, hogy ott lesz, és emiatt érdemes megnézni az egész zenekart, az egész estét, de mégis ez a fő mozgatórugója talán ennek a mai produkciónak.
5: Hát a boldogság és a vidámság, ami minden dalban ott van, ha lassú, ha gyors, ha hangos, ha halk, akkor is a boldogság, a vidámság és a tánc és tényleg ez az egész rock and roll hangulat, ami át fog menni szerintünk, és reméljük, és tudjuk, azt tényleg nem érdemes szerintünk kihagyni.
4: Hát Marcello, köszönöm szépen, hogy beugrottál hozzánk a stúdióba. Most már ugye hangolódtak az esti koncerte, 9:30 kezdtek, és ti lesztek a szezonzáró zenekar itt a Bánfi Nights egész nyári program sorozatában. Ez is egyfajta felelősség, hogy ez egy ilyen nagyon jó kis felhangú koncert legyen, de én azt gondolom, hogy nem fog csalódni a közönség. Rád nézve meg pláne nem mosolygós vagy, fiatal vagy. Úgyhogy egy Marcello and the Fleming Boppers notával fogunk zárni, ezután a beszélgetés után. A hallgatóknak pedig ugye azt javasoljuk, hogyha át akarják élőben élni ezt a hamisítatlan rock and roll életérzést, akkor 9:30 Bánfi terasza, ti ott lesztek.
5: Igen, így van, várunk mindenkit szeretettel. Nagyon szépen köszönök mindent.
4: Én köszönöm.

Léda most egy pillanatot hozott, és remélem, hogy a sok-sok délutáni pillanat összeadódva egy kellemes néhány órát hozott önöknek is a Muravidéki Magyar Rádió kapcsán, és ha így volt, akkor bízom benne, hogy a folytatásban is még hallgatnak bennünket. Mi megköszönjük a délutáni figyelmet, és elköszön a délutáni csapat. A zenéket a délutáni hangtechnikus Lebár Teodor válogatta, neki köszönöm a munkáját, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. A felelős szerkesztő Pisznyák Attila nevében elköszön a műsorvezető is, Cseresnyi és Tünde. Legyen szép estéjük és csodás hétvégéjük. Holnap déltől ugyanígy várom majd önöket. Minden jót kívánok!

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: Magyar Rádióval.
1: Ábrahám Klaudia, Kelep Elek meséi. Kiszakadt a csizma. Kelep Elek a tóparton békára vadászott, amikor valamiben elakadt a kék gumicsizmája. Húzta-húzta a lábát, végül engedett a szorítás, és a csizma kint volt a vízből. Csak hogy nagy baj történt, kiszakadt a csizma. Elek szemébe könnyek gyűltek.
2: Most mi lesz? Miben fogok járni? Keseredett el a gólya, majd törni kezdte a fejét, hogy mit lehetne tenni.
1: Aztán eszébe jutott Samu a sűn. Elek csak hírből ismerte a furcsa, mogorva szerzetet, aki senkivel sem barátkozik. De azt is beszélték róla, hogy ő a legjobb mester az egész vidéken. Nincs az a lyuk, amit be ne foltozna.
2: Nincs mit tenni, el fogom vinni hozzá a csizmámat, határozta el Elek.
1: A tótól csak néhány szárny csapásnyira a hatalmas platánfa gyökerei alatti üregben lakott Samu, a magának való sűn. Elek illedelmesen bekopogott hozzá, és ahogy kinyílt az ajtó, félősen, már-már dadogva próbálta elmondani, hogy segítségre volna szüksége. A sűn semmit nem szólt. Megpillantotta a csizmát, rajta az égtelen lyukat, s kikapta Elek kezéből a lábbelit. Semmit sem szólt, bebújt vissza az odújába. Odabent felkattintotta a lámpáját, és kihúzott egy tűt a hátából. Kék cérnát fűzött az apró lyukba, majd addig öltögette a csizmát, amíg a szakadás el nem tűnt. Néhány perc múlva kivágódott az ajtó, és Süni Elek kezébe nyomta a megvart csizmát, majd sarkon fordult, és bevágta az ajtót. Elek boldog volt, hogy a csizma újra ép, és szerette volna megköszönni a Sünnek a munkáját. Ám hiába kopogtatott újra és újra, az ajtó többé nem nyílt ki. Elek másnap 3 almát tett le Samu ajtajához, hálája jeléül. Bekopogott és elröppent.
0: Itt a vége, most jövél le.
3: Szép volt, más sem volt. Jó éjszakát, gyerekek!
0: Jó éjszakát!
4: Csepp álmokat!
5: A Muravidék hullámhossza. MMR

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: A pénteki hírmagazin jelentkezik ezúttal három témával. Köszöntöm a hallgatókat! A Muravidéki Helyi Fejlesztési Fundáció koordinálja a nyári jótékonysági akciót, amelynek keretében taneszközöket gyűjtenek a hátrányos szociális helyzetben élő iskolások számára. Az egy évtizedes múltra visszatekintő akció során a Muravidéken 2000 gyermeknek nyújtanak segítséget. A szervezők szerint idén csaknem 400 gyermeknek van szüksége ilyen jellegű segítségre. Lendván az ajándékcsomagok egyik gyűjtőpontja a Népi Egyetemen, a másik pedig a Spár üzletközpontban van. Az akció jelentőségéről, az adományokról és azok leadásáról Rahele Hojnik-Kelencet, a Népi Egyetem igazgatóját kérdezte Fehér Ilona.
2: Akciji smo se pridružili na pobudu LRF Pomurje, zaradi tega, ker oni so iskali tudi točke zbiranja.
3: Az akcióhoz a Muravidéki Helyi Fejlesztési Fundáció kezdeményezésére csatlakoztunk, amikor a taneszközök ajándékozásához muravidéki gyűjtőpontokat kerestek. Mindenféle taneszköz gyűjtünk, színes ceruzákat, filctollat, füzeteket, iskolatáskát, hátizsákot, rajztömböket, tempera és vízfestéket, tehát mindent, amire egy tanulónak az iskolában szüksége van. A gyűjtőpont minden munkanapon 8 és 14 óra között van nyitva. Megbeszélés alapján később is átvesszük a csomagot, mivel az adományozás nemes cselekedetét felkaroló akciót nagyon fontosan tartjuk. Ebben az akcióban mindenki részt vehet, hiszen egy füzet nem kerül sokba, ugyanakkor kimutathatjuk szolidaritásunkat azokkal szemben, akiknek nem kerül, vagy nem áll módjukban, hogy gyereküknek motivációként eredményes tanévkezdést biztosítsanak. Gyermekkoromban mindig nagyon örültem, meg az én gyermekeim is nagyon lelkesek voltak, amikor minden éven legalább egy új dolgot kaptak a füzetek mellé.
4: Meddig tart az akció?
3: Az akció augusztus 28-áig tart, de mi természetesen évközben is gyűjtjük a taneszközöket, és amikor látjuk, hogy valakinek szüksége van rá, akkor megajándékozzuk. Például én 50. születésnapomon ajándék helyett, hiszen a 36. kávés készletre már nincs szükségem, arra ösztönöztem meghívott vendégeimet, hogy hozzanak taneszközöket. Mert nagyon fontosnak tartom, hogy ne csak pénzügyi segítséget nyújtsunk, hanem tárgyi ajándékot is adjunk. Elsősorban pedig azt gondolom, hogy ilyen módon is éreztetjük a gyerekekkel, hogy érdemes tanulni és jó iskolába járni.
2: Predvsem pa da mi dajemo otrokom občutek, da se šolanje, izobraževanje splača, pač tudi na tak način.
4: Nyilatkozta Rahele Hojnik-Kelenc, a Lendvai Népi Egyetem igazgatója. Az intézetben tehát minden munkanapon 8 és 14 óra között lehet leadni az adományokat. A Spár üzletben egy külön kosárban gyűjtik a taneszközöket. A nemzetiségileg vegyes lakott területen belül még pártos falván gyűjtenek az ajándékhoz füzetett akció eredményességéhez. Adományaikat a Kocljevina intézetben adhatják le. Taneszközökön kívül pénzadományokat is gyűjtenek, amelyen az akció végén hiányzó vagy elfogyott cikkeket vásárolnak. A pénzadományokat a Lokálna Razvojna Fundácia Zapomurje, azaz a Muravidéki Helyi Fejlesztési Fundáció számla számára lehet átutalni, amit a fundáció honlapján találnak meg.
1: A Life for Seeds projekt keretében folytatjuk azokat a tevékenységeket, amelyek célja a fajgazdag rétek megőrzése és helyreállítása. Ennek egyik kulcsfontosságú lépése az őshonos réti növények magjainak gyűjtése, mivel a minőségi szaporító anyag alapját képezi a rétek sikeres helyreállításának. Monika Matyesec, a projekt szakmai vezetője nyilatkozott Szabó Szuzinak.
5: Letos smo nadaljevali z aktivnostmi obnov travnikov Idén is folytattuk a réthelyreállítási tevékenységet, mégpedig egy új maggyűjtési módszer kipróbálásával, amelyhez kombányt használtunk. Az így összegyűjtött szaporítóanyag alapját képezi a réteg sikeres helyreállításának. A kombájnnal Dolenciben egy réten gyűjtöttünk magokat. Ez a terület a száraz gyepek élőhely típusába tartozik. Ezt a speciális kombányt alapvetően szántóföldi kultúrák betakarítására tervezték, mi azonban mégis megpróbáltuk vele a réti növények magjait keféléses módszerrel begyűjteni.
6: A kombány vezető, illetve gépkezelő úgy csökkentette a kombány légáramát, hogy a gép képes legyen a réti növények érett magjait begyűjteni. Az összegyűjtött szaporítóanyagot ezt követően grádra szállították és kiszárították, majd a degradálódott száraz gyepek helyreállítására használják fel a magvakat. A gép lehetővé teszi az érett magvak összegyűjtését a gyep felület lehető legkisebb bolygatása mellett. A betakarított szaporítóanyag pedig a forrásként szolgáló rétre jellemző fajok változatos keverékét tartalmazza.
5: A kombány haladás közben gyűjti be a réti növények érett magjait. Sziták és légáram segítségével választja el a magokat a növény többi részétől. Így a gyűjtőtartályban ezt követően elsősorban tiszta magkeverék halmozódik fel. Ezt a magkeveréket az itteni goricskói száraz gyepek helyreállítására fogjuk felhasználni.
6: A helyreállításnak ez a módja a helyi szaporítóanyag felhasználásán alapul, ami hozzájárul a genetikai sokféleség megőrzéséhez, valamint a növények helyi körülményekhez való jobb alkalmazkodásához. A Life for Seeds projekt keretében idén utolsó alkalommal végeznek ilyen jellegű tevékenységeket a területen.
5: Idén zárul a projekt, és mivel van még bennünk elég akarat és energia, más módszereket is ki akartunk próbálni. Ezért fogtunk bele a kombájnos maggyűjtés tesztelésébe is. Talán egy másik réten meg kellene ismételnünk a betakarítást. Ugyanis azon a száraz gyepen, ahol a kombájnnal dolgoztunk, a fűfélék magjai a gyűjtés idején már nem voltak jelen. Így főként az úti füvek, a galajok és a tisztes füvek magjai gyűjtöttük be.
6: Monika Matyasec hozzátette azt is, hogy minden egyes terepi tesztelés új ismeretekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagítja a szakemberek munkáit. A különböző maggyűjtési módszerek eredményei pedig segítenek kiválasztani a leghatékonyabb megközelítéseket a jövőbeli tevékenységekhez, és hozzájárulnak rétjeink biológiai sokféleségének hosszú távú megőrzéséhez.
1: A NAFTA Celje mérkőzéssel kezdődik szombaton a szlovén labdarúgó élvonal 5. fordulója. A találkozót 18 órától rendezik a Városi Sportparkban. A NAFTA kerete újabb játékossal bővült. Szabó Rudolf összeállítása következik.
7: Mielőtt szombat este sor kerül az Olimpia Maribor rangadóra, a Stožice stadionban Lendván kezdődik meg az 5. forduló a szlovén élvonalban. A tabella 2. helyen álló NAFTA a regnáló bajnok Celjét fogadja a Városi Sportparkban. Mindkét együttes jó formában várja a holnapi találkozót. A NAFTA 3 mérkőzés óta veretlen, a Celje pedig az Olimpia ellen megnyert bajnoki után kedden biztosította helyét a labdarúgó bajnokok ligája rájátszásában. Az örmény Ararat elleni 2-0-ás hazai győzelmet a helyszínen tekintette meg Baldomero Hermoso Herrera, a NAFTA vezetőedzője. Számít-e a spanyol szakember arra, hogy a céljénél a BL rájátszás miatt néhány kulcsjátékos pihenőt kap szombaton?
8: Of course, the champion of the competition, it doesn't matter if they decide to change.
9: Természetesen ők a sorozat címvédői. Nem számít, ha esetleg néhány játékoson változtatnak. Ők a lehető legerősebb ellenfél, akivel szembe kerülhetünk. Ezzel a mentalitással készülünk a mérkőzésre, de elsősorban arra figyelünk, hogy mi a legjobbat hozzuk ki magunkból. Az alumíni elleni mérkőzés sok olyan dolgot megmutatott, amelyen természetesen javítanunk kell. Ugyanakkor sok mindenben nagyon jól teljesítettünk. Jól játszottunk, és különösen fontos pozitívum, hogy a mérkőzés hajrájában is kitartottunk, küzdöttünk a győzelemért. Ezt a mentalitást szeretnénk meghonosítani a csapatnál. Nagyon erős kerete van a céljének. Számítunk arra, hogy változtatnak a kezdőcsapaton, már csak azért is, mert kedden nagyon megterhelő mérkőzést játszottak, és megvan a keretük ahhoz, hogy ezt megtegyék. Számunkra azonban sokkal fontosabb, hogy saját magunkra összpontosítsunk. Nem számít, milyen kezdőcsapattal találkozunk szombaton. A legfontosabb, hogy megpróbáljuk a legjobbat nyújtani, erre koncentrálunk. Ráadásul ismét hazai pályán játszunk, így a szurkolóink is mellettünk lesznek. Ez számunkra is különleges mérkőzés lesz. Nagyszerű dolog, hogy egy héten belül fogadhatjuk a bajnokcsapatot, miközben számukra ez a hét a BL rájátszás kiharcolása miatt is különleges. Megvan bennünk a motiváció, hogy megszerezzük a 3 pontot, és mindenek előtt szeretnénk győzelemmel megajándékozni a szurkolóinkat.
7: Vélekedett a célja elleni összecsapás előtt Herrera mester. Augusztus óta tagja a NAFTA-nak a 20 éves középpályás Vidnyánszki Mátyás. A magyar futballista korábban a DVSC játékosa volt. A debreceniek első csapatában azonban tétmérkőzésen nem lépett pályára. Az elmúlt 2 szezont kölcsönben a Mezőkövesdnél töltötte. Az előző idényben 28 találkozón lépett pályára az MB2-ben és 3 bajnoki gólt szerzett. Mátyás a magyar korosztályos válogatottakban is szerepelt, az U16-os korosztálytól egészen az U19-es csapatig. A fiatal középpályás most távozott Debrecenből, és a NAFTA játékosa lett. Új csapatában már be is mutatkozott. A vasárnapi Alumini elleni idegenbeli bajnokin a 84. percben lépett pályára Kimila Rencsics helyére. Vidnyánszki szerződése 2027. június 30-áig szól. Hogyan érzi magát Lendván? Milyen céllal érkezett a NAFTA-hoz? És milyen volt a bemutatkozás a szlovén élvonalban? Többek között erről is kérdeztük a fiatal középpályást.
10: Nagyon jól érzem magam, tényleg befogadó a csapat, és örülök, hogy itt lehetek. Jó érzés volt, hogy az edző számított rám az első meccsen, amikor keretbe voltam betett. Hát nagyobb az iram, mint ami volt, amit megszoktam az MB2-be. De jó érzés volt újra pályára lépni, mert 2 hónap után ez volt így az első meccsem, szóval tényleg jó érzés volt pályán lenni. Debrecenben nem úgy jöttek ki a dolgok, ahogy terveztük, és akkor volt egy ilyen felvetés, hogy Lendva, a menedzseren keresztül csapat, hogy itt megnéznének, és szerencsére jól sikerült ez a próbaidőszak, és igazából mondom, a menedzseren keresztül jött ez az egész.
7: Ismerte előtte a klubot? Hallott már róla?
10: Igen, tudtam, hogy a Zalaegerszeggel van kapcsolatban. Azt is tudtam, hogy figyeltem, hogy feljutottak. Volt csapattársaim, régen játszottak itt, például Klaus is. Aztán így be tudtam lőni nagyjából, hogy mi újság itt.
7: És előtte pedig akkor röviden, tehát így a debreceni születés, ha jól tudom, tehát ott kezdte a pályafutását, egy pár mondatot erről.
10: Igen, Debrecenbe kezdtem, azért is örültem volna, hogy ott sikerül lehetőséget kapnom, és örültem is, amikor visszaigazoltam 1-2 éve, viszont kölcsönbe voltam Mezőkövesden. Az jól sikerült, tehát a tavaly évet azt jónak mondhatnám, és úgy gondolom, hogy ez egy ilyen jó előrelépés számomra a karrierem során ez a NAFTA, úgyhogy...
7: Amúgy a bajnokságot ugye most kicsit már belekóstolt az első mérkőzésen, így milyen, hogy látja a szlovén első osztályt, mit tud róla, hogy
10: fizikálisabbnak érzem, mint a magyar bajnokságot, alapvetően meg hasonlónak tartom, mint az NB1.
11: támadó középpályás, ugye? Az a legjobb.
10: Olyasmi, igen. Igen.
11: Tehát inkább a középpályán.
10: Középpályán, igen, inkább a center, vagy a centrumban ott középen.
11: Tehát illik ebbe az egész filozófiában, amit most az új edző képviselnek terület.
10: Igen, ez nagyon pozitív. Tehát, hogy ez a spanyol foci, nálunk a labda járatni, ez előrefele, szóval úgy gondolom, hogy ez illik az én játékstílusomhoz.
1: Pénteki hírmagazinunkat hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket.
0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Néhány izmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem, fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, 100 évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz vagyok, nem

mint ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

te csak fuss tovább, te csak fuss tovább, te csak fuss tovább.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.